0: esély, hogy egy kicsivel jobban figyelj rám, én egy kicsit jobban figyeljek rám.
1: Mi nyáron sem lazítunk, hangulati stílus. A Star Rádióban.
2: Want it?
1: Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk.
2: Wait.
1: Miénk a nyár? Star Rádió.

nyakadsz. És senkinek ne mondjuk el, velünk az idő úgysem szállhat. Most az órát rejtsük el, fújd el az utolsó szál gyertyát.

0: Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió.
1: Alright, Dad, you ready?
2: Hold on. Sztár Rádió. Okay, ready.

azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

Jó reggelt, hétfői túlélők! A hét legnehezebbik napján túl vagyunk. Vagy a legkönnyebben, hogyha valaképpen szabadságon nyaral, szabadnapozik, vagy ehhez hasonló. De tetszik vagy sem, hétfő után mindig a kedd jön. És vannak dolgok, amelyek a hétfőhöz képest sem változnak. Például a Weckernek a kezdési időpontja is ugyanaz, a megszólaló benne is ugyanaz. A Wecker dalával kezdünk, és a jó kívánság sem változott. Ébredésük legyen könnyű, kávéjuk forró, főnökük jó kedvű, fizetésük hatalmas, nyaralásuk élménydús, és életük minél szélesebb, ne csak hosszú. Jó reggelt!

Wesley és Alané, 9 perccel járunk 6 óra után, július 21-e van Dániel napja, és az sem mindegy, hogy pont Illés napja után jön. Tegnap volt Illés napja, és ugye Illés napja ősi kígyó és medve ünnep, a pásztoroknak dologtiltónap, gonosz járónapnak is számít, gyakran zivatart, jégesőt hoz. Hogy ezt miért mondom így egy nappal később? Azért, mert Dániel napjára szokták mondani, ha Illés nem hoz esőt, Dánieltől várhatjuk. Márpedig, ha ma Dániel napja van, tegnap volt eső, valami volt. Valami, nem volt durva. Hát ahhoz képest miket látunk, milyen áradásokat látunk. Bustein, ugye még Székelyvarságon is voltak a múlt héten, ha minden igaz gondok. Szóval valami volt, de gyenge. Na, nem tudom, mennyire nevezhető esőnek, mert ha nem, akkor Dánieltől várhatjuk, illetve lecsekkoljuk majd a prognózist, hogy kiderüljön akkor a prognózis, mit mond, számíthatunk-e a mai napon is esőre. Úgy tudom, hogy ez a hét talán csütörtök és vasárnap kivételével esősnek ígérkezik, legalábbis a korábbi prognózisokban így volt, hamarosan kiderítjük. Addig is jön egy ünnepelt, Dániel, vagyis Daniel Bedingfield új-zélandi brit énekes, az ezredforduló tájékán volt sikeres két lemezere. I can't read you.

Dua Lipa és Houdini, 6 óra 17 perc van, kedd és július 21-e, és egy picit változott az időjárás prognózisa a korábbi prognózisokhoz képest. Kevésbé lesz esős a hét, mint ahogy korábban ígérték, de ettől függetlenül azért kell csapadékra számítani. Úgy volt ugye korábban, hogy a csütörtök és a vasárnap az talán olyan nap lesz, hogy nem kell esőre számítani. Ez továbbra is így maradt, tehát a csütörtöki napon, jó, ott éjszaka esetleg valami lehet, de napközben nem nagyon valószínű, hogy legyen eső, és a vasárnap is csapadékmentesnek ígérkezik. Ez a két naphoz csatlakozott a mai nap, kedd, a korábbi prognózisokkal ellentétben csapadék a mai napon nem várható, sőt, kék zavartalan napsütés ilyen 11 órán át, szinte zavartalan napsütésnek, nincs még egy ilyen nap a héten, ha összeadjuk, szerdán és csütörtökön együtt lesz annyi szüretlen napfény, mint a mai napon. Szóval a kedd, csütörtök és a vasárnap egyelőre úgy tűnik, hogy csapadékmentes lesz, megússzuk szárazon. A szerdai napról ez sajnos már nem mondható el, a nap első felében 35, a második felében, tehát ugye délutáni esti órákban 25%-nyi esély van arra, hogy essen. A pénteki nap az első fele az talán oké, rendben lesz, viszont estére, délutánra estére 40-50%-nyi esély van arra, hogy leszakadjon az ég, és a szombati nap is, hát... Szinte egész nap, szerencsére a valószínűsége nem túl magas, vagy ha jön is valami eső, nem lesz annyira veszélyes, 15-25%-nyi esély. A vasárnapot, mint mondtam, csapadék nem várható, hétfőn pedig visszajönnek, de az még messze van. Esünk túl ezen a héten, annak a munkásabbik felén, jöjjön a hétvége, a jubileumi magyar nagydíjjal például többek közt, de ez a hét ugye tusványosról is szól, többek közt. Úgyhogy nem ártana a kevés csapadék és sok napfény, mint amilyen a mai nap lesz. Vagy legalábbis amilyennek ígérkezik ebben a pillanatban. Lássuk akkor, tehát állítólag felhőt nem látunk ma, csak napfényt és kék eget. 25 fok, kibírható a hét, többi napjain is ilyen 21-26 körüli maximumok a legvalószínűbbek. Kellemes nyárnak mondható. Egy csendes szaladással folytatjuk Mike and the Mechanics. Silent Running, 6 óra 20 perc van, jó reggelt!

The summer is magic, de hozzá van téve you have to imagine, vagyis a nyár varázslatos tud lenni, csak hogy ehhez mi is kellünk, magától nem lesz az. Tehát az, hogy jön a nyár, és minden oké, automatikusan alapból minden adva van, nem úgy mennek a dolgok. Tényleg a nyár varázslatos tud lenni, de ahhoz mi is hozzá kell tegyük a részünket, és akkor tényleg lehet varázslatos. 6 óra 30 perc van, nézem, hogy milyen nagy neveket adott a világnak ez a nap, július 21-e. Vannak 4. Sixtus római pápa, Paul Julius Reuter, német születésű angol báró. A nevével nap mint nap találkozunk, hiszen ő a Reuters hírügynökség megalapítója, a nevét viseli. Meg Ernest Hemingway született még 1899-ben, legismertebb művei a Búcsú a fegyverektől, aki írt a harangszól, Whom the Bell Tolls, Metallica dal is, dal cím is viseli, az öreg halász és a tenger, amúgy Pulitzer díjas, és Nobel-díjat is kapott, irodalmi Nobel-díjat, szóval minden író álmát megkapta, ő részesült benne. És Robin Williams, amerikai színész, a Jó reggelt Vietnam, a Mrs. Doubtfire, Good Will Hunting, Jumanji, hosszasan sorolhatnám azokat a filmeket, amelyben játszott, idő előtt ment el, mert így döntött ő 2014. augusztus 11-én 63 évesen. Dokumentumfilmek sora készült az életéről, a nehézségeiről, a problémáiról, önmarcangolásról. Igazából ő egy helyen érezte magát jól, reflektorfényben, amikor az embereket szórakoztatta. Ez volt életének az értelme, és amikor felmerült annak lehetősége, hogy ezt a tehetségét elveszti, egészségi állapota miatt azt mondta, hogy bocs, az nem élet, úgyhogy inkább nem. Ezért döntötti, hozott egy ilyen döntést 2014-ben, 12 éve már ennek. 6 óra 32 perc van. Szeretem a reggelt. Hát mondjuk a nyári reggeleket azért könnyebb szeretni, mint a télieket például. Wolfie Randon Tripp és Tóth Vera. Jó reggelt!

Vakító fények, Blinding Lights énekelt a The Weeknd, 6 óra 39 perc van, július 21-e az első holdra szállás évfordulója. 1961. májusában Kennedy elnök bejelentette, hogy még az évtized vége előtt az Egyesült Államok embert küld a holdra, és biztonságban vissza is hozza őket onnan. Már nem érte meg, Kennedy elnök, ugye ő merénylet áldozata lett, ezt ő már nem érte meg, de a vágya végül is teljesült, ugyanis 1969. július 21-én világidő szerint hajnali 3 óra 56 perckor, csak nem 4 órával a tervezett időpont előtt Neil Armstrong a SAS névre keresztelt Holdcom fedélzeti ajtaján kilépve a hold felszínére lépett. Szüleim egyébként mesélték, hogy ezt élőben nézték, Romániában is közvetítették élőben a holdra szállást. Így több százmilliónyian lehettek szemtanúi, ahogy megteszi az első lépéseket egy másik égitesten. Először csak az egyik lábával, a cipője orrával turkálta meg egy kicsit a holdport, mely meglepően finomnak mutatkozott, beszélt is erről. Majd még mindig egyik kezével a létrába kapaszkodva lelépett a leszálló talpról, és elhangzott szájából a történelem egyik leghíresebb mondata, ami hát nagyjából így szólt. Ha megtalálom a hangfelvételt, lehet, hogy nincs meg. Nem. Na mindegy, nincs meg, semmi baj. Megélünk nélküle is, azt hiszem. Úgyhogy akkor repüljünk a holdig. És vissza. Ha minden igaz, 2028-ban ismét láthatunk egy ilyen történelmi bravúrt. Nyilván van, aki kételkedik ebben. Sőt, hát a 6 holdra szállásból azért nem egy volt, hanem 6. Csak az Apollo 13 volt az, amelyiknek nem sikerült, csak megkerülte a holdat. Szoktak vitatkozni arról neten, hogy miért vannak azon közösségek, akik kétségbe vonják a holdra szállást. Azt mondják, ebben most nem mennék bele túl mélyen, hogy azt hiszik, hogy ha a tagadók táborához tartoznak, akkor ők különlegesek a többiekhez képest. Azok csak nem biztos, hogy jó értelemben. Fly to the Moon, Modern Talking. 6 óra 42 perc. Jó reggelt!

Modern Talking és Fly to the Moon, repüljünk a Holdig, és nyilván lehetőleg jöjjünk is vissza, és közben szálljunk is le rá. Napra pontosan 65 évvel ezelőtt történt meg ez először, és tetszik vagy sem, de a világ azóta sem tudta, vagy nem akarta meghaladni a Holdra szállás tudományos technikai teljesítményét. Tudta volna, csak ugye akkoriban mi volt fontos? Presztízs, politikai megfontolások. Harc, szovjetek és az amerikaiak. Ki az, aki elsőként képes embert letenni a Holdon? Mert az bizonyítja, hogy az illető nemzet az magasabban áll, mint a másik. Tehát ez nagyon komoly harc volt. Úgyhogy ilyen megfontolások által vezérelt, amolyan előrehozott fejlesztés eredménye volt az Apollo program, kezdetleges számítógépekkel, tehát nem is tudom, hogy a mikrohullámú sütőnknek a csipje többet tud, mint az a számítógép, amely letette az Apollo 11-et a Hold felszínére. Tehát a hidegháború gyermeke volt ez a teljesítmény. Ez persze nem volna le semmit a nagyszerűségéből, vagy a benne résztvevők helytállásából. Még úgy is, hogy sokan kételkednek abban, hogy mindez megtörtént. Kételkednek nem csak az elsőben, mind a hatban. A NASA ugyanis 7 űrhajót küldött a Holdra, amelyből 6 célba is ért. Na jó, csak azok, akik azt mondják, hogy ez nem történt meg valójában, ugyanazt mondják, hogy a Föld lapos, szóval jó, hagyjuk. Ember a Holdon, Man on the Moon, Alan Walkert halljuk, 6 óra 46 perc van. Jó reggelt!

0: James Blunt és Bonfire Heart.
1: Ez a szó, ez gyerekkoromban egészen másra mond, bonfire. Hát az a fűrész volt, amivel fémet lehetett vágni. Volt az ugye egy, hát maga a fűrészlap, ami tulajdonképpen egy olyan hosszú volt, mint egy vonalzó, mind a két végén voltak azok az élek, amelyek úgy általában a vasat leszették, hogy kettőt tudják fűrészni, és arra mondtuk, hogy ilyen bonfire.
0: Fura. 6 perc választ el 7 órától, lassacskán zárjuk a Vekker első óráját, tesszük ezt a Bombon együttes 1998-as dalával, aki énekli sajnos már nincs velünk, nem olyan rég ment el, illetve hát szerencsére a hangját és a dalait itt hagyta nekünk. Válasz engem!

0: Csökken a megye lakossága. Aszfaltoztak Szent Mártonban. Sorsoltak az asztali tenisz BL-ben. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó reggelt kívánok! Hargita megyében tovább folytatódik a népességfogyás. Derül ki a megyei területrendezési terv demográfiai fejezetéből. A 67 közigazgatási egység közül 29-ben már most sem éri el a lakosság száma 2500 főt. Például Székelyderzsben már csak 851-en élnek. A megyében emellett 52 olyan apró település vagy település rész is van, ahol 100 főnél kevesebb a lakosság. Az előrejelzések szerint 2040-re a városok népessége is jelentősen csökken. Csíkszereda több mint 4600, Székelyudvarhely közel 5000 lakost veszíthet. Lezárult a Hargita megye tanácsának idei kulturális pályázati programjának elbírálása. A három megyei kulturális alintézményhez összesen 145 pályázat érkezett. A Székelyudvarhelyen működő hagyományőrzési forrásközponthoz 55 pályázatot nyújtottak be. Az intézmény 400 ezer lejes pályázati keretéből végül 30 projekt kap támogatást. A nyertesek között színházi és kamarazenei fesztiválok, néptánc és fúvós táborok, kézműves programok, valamint hagyományőrző rendezvények, dokumentumfilmek, kulturális konferenciák és közösségi programok is szerepelnek. Homorod-Szentmárton községben befejeződött 8,8 kilométernyi út aszfaltozása. A beruházás összértéke meghaladta a 13 millió lejt. A fejlesztés részeként leaszfaltozták a Lókotba vezető 1,7 kilométeres községi utat is, amely az ott működő öreg otthon és ifjúsági alapítvány megközelítését könnyíti meg. A munkálatok több település, köztük Homorod-Szentmárton, Recsenyét, Homorod-Szentpál és Abásfalva főbutcáin is elkészültek. Az Angeli-Szálinyi programból azonban mindössze 4 millió lejes támogatást kaptak, ezért a jelentős önrészt hitelből kénytelen finanszírozni az önkormányzat. Kisorsolták a férfi asztali tenisz bajnokok ligája első körének csoportbeosztását, ellenfeleket kapott a székelyudvarhelyi asztali tenisz csapat. A sorsolást Portugáliában az IFI Európa bajnokság helyszínén tartották. Az udvarhelyiek az Európa Kupa győztes cseh El Nino Prágával, a dán bajnok BTK-val és a spanyol Olottal játszanak majd a csoportban, amelynek első két helyezettje jut tovább, míg a másik kettő az Európa Kupában folytatja. A BL csoport meccseinek a franciaországi Lille lesz a házigazdája augusztus 28-a és 30-a között. A selejtező második fordulójával folytatódnak a héten a labdarúgó ligák. A konferencia ligában a magyar bajnok Győri Eto FC ma este 4:10-től a luxemburgi Atert Bissen vendége lesz. A román bajnok Krajovai Universitátja szerdán este 8:30-kor a bolgár Levski Szófia vendégeként lép pályára. A meteorológusok szerint ma felmelegedésre, nyári napsütésre számíthatunk a nap túlnyomó részében. A széljárás gyenge lesz, a hőmérsékleti értékek reggel 15 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Armin van Buuren, David Guetta és All Day in the Dark, vagyis a sötétségben, annak ellenére, hogy ilyenkor nyáron, amikor hosszabbak a nappalok, mint az éjszakák, fényből azért valamivel több jut nekünk. Hogy az mennyire napfényes, na az már kérdéses. Ezen a héten azért lesz részünk felhős időben, de lesz részünk például a mai napon szinte zavartalan napsütésben. Július 21-e van. Ha úgy nézzük, akkor a csillagászati nyárnak az első hónapját lassacskán a hátunk mögé tesszük, de reménykedünk abban, hogy az a kettő, ami még jön, az napfényesebb lesz. Nyitjuk a Wecker második dalát a Wecker dalával. Mi mással? Jó reggelt!

0: like music. Star reklám.
1: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen Uraktív Fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív Forte. Hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő. Metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartani.
2: 15 éve a Lidl-nél megtalálsz mindent, amire vágysz, és azt is, amiről még nem tudtad, hogy szeretnéd. Hétfőtől csap le a csontos szeletelt sert és nyakkarajra 100 gramonként 2 lej 19 baniért, az 500 gramos piló smoker sajtra 14 lej 99 baniért, és a 8x0,5 literes Beck's világos sörre 22 lej 49 baniért. Lidl. 15 éve.

0: Elindult a 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál. Most itt a tökéletes alkalom, hogy új Dacia vagy Renault volánja mögé ülj. A Renault Clio már 14.300 eurótól, a Dacia Logan 11.990 eurótól, a Dacia Duster pedig 15.900 eurótól a tiéd lehet a roncsautó program keretében. Ne halogasd a döntést, hiszen a helyek száma korlátozott. Ráadásul nálunk régi autódat új és használt autó vásárlásakor is beszámítjuk. Ha kiváló árérték arányú autót keresel, a Dacia továbbra is a legjobb választás. 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál.
1: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
2: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós! Ekóbihor, Erdélye Hargita, Ekócsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
3: Reklámot hallottak.
4: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

Five more hours, még 5 óra. Nem tudom meddig. 5 órán belül a mai vekker is véget ér, de hát az még messze van. Egyelőre még csak 7 óra után járunk 19 perccel, és készülünk a szokás szerint, hogy fél 8 tájékán lapszemlével jelentkezzünk. Ezúttal is a Hargita Népe mai lapszámából 2-3 cikket legalább kiemelünk. Savage Garden, Chain to You, amivel folytatjuk a vekker második óráját. Ez is már egy 26 éves dal. Rohan az idő.

0: Lion Ross Sail You'll Never, fél perc választ el fél nyolctól. Jöhet a lapszemle, a Hargita Népe mai lapszámából három cikket emelünk ki. Itthoni biztosítással egészségügyi ellátásra jogosult személyek az Európai Unióban, ez a felcím. A cím pedig, hogy ezt érdemes tudni az uniós ellátásról. Egyébként ezzel a cikkkel indítja a mai lapszámát a Hargita Népe. A cikkből kiderül, hogy az Európai Unió tagországaiban a hazai egészségbiztosítással rendelkezők is hozzáférhetnek bizonyos egészségügyi szolgáltatásokhoz, annak függvényében, hogy sürgősségi ellátást, tervezett kezelést vagy tartós külföldi tartózkodás esetén egészségügyi ellátást igényelnek. Karda István, a Hargita megyei egészségbiztosítási pénztár vezetője elmagyarázza, milyen esetekben mi a teendő. Ha mondjuk, amit mi szoktunk tenni, elmegyünk külföldre, uniós ország vagy sem, de kötünk egy egészségügyi biztosítást valamelyik biztosítónak. Ám olyan drága, nem is tudom, három személynek valami 110, 120, 130 lej, és akkor az fedezi nem tudom hány ezer euróig, sőt azt hiszem nem is négy, hanem öt számjegyű az a bizonyos összeg, amelyet fed a biztosítás. Ennyit megér szerintem. Nem is az, hogy nehogy Isten történjen valami baj, hanem maga a tudat. Nehogy Isten bármi történjen, amiatt nem kell fájjon a fejed, hogy jó, de akkor most honnan pénz erre fedezni az ellátást, ezt meg azt. Ez is egy megoldás, nyilván mindenki eldönti saját magának, hogy neki mi a legjobb. Augusztusra minden napközi bezár, vakációs program Székelyudvarhelyen. A negyedik oldalon írnak arról, hogy legkevesebb 5 hétre kell megoldást találnia több száz szülőnek a nyári gyermekfelügyeletre. Székelyudvarhelyen július végéig az összes napközi otthon bezár, sőt van, amelyik már jövő héten sem fogadja gyerekeket. Kezdődik a szünet a város egyetlen bölcsődéjében is. A tanintézetekben szeptember 7-én indul újra az élet. Oké, fejtörés. Lehet gondolkodni rajta, hogy akkor hogyan hidalják át ezt a gondot a kisgyermekes szülők. Keresünk valami sportot. Háromszor volt érem közelben, jól teljesített az ifjúsági asztali tenisz Európa bajnokságon Tóró Dávid. 3 versenyszámban is egyetlen győzelem választotta el az Európa bajnoki éremtől Tóró Dávidot a portugáliai korosztályos kontinens bajnokságon. A székelyudvarhelyi ISK U15-ös játékosa 2 páros versenyszámban is negyed döntőt játszott, miközben csapatban szintén 5. helyezést ért el. Lehetett volna jobb is, de ez sem egy rossz teljesítmény. Gratulálunk a fiatal udvarhelyi tehetségnek. Erről is még sok minden másról a Hargita Népe mai lapszámában. 7 óra 33 perc van. Fordulj meg! Bíztat a 4-es Street.
1: À quand remonte la dernière fois où nous avons été si heureux. Nous avons lancé derrière nous ce qui est le plus important. Nous voilà en pleine danse, toi et moi.

Bill Medley, Jennifer Wants, Time of My Life, 7 óra 41 perc van. A mai nappal kezdődően indul a 35. bálványosi nyári szabadegyetem és diáktábor Tusnádfürdőn. A vasárnap estig tartó táborban koncertek, előadások, tematikus sátrak, beszélgetések, találkozások, bulik, étel, ital és tánc várja az odalátogatókat. A tábor területére ingyenes a belépés minden nap 15 óráig, ezután 60 lejbe kerül a napi jegy, amely másnap reggel 6 óráig érvényes, a heti karszallag ára pedig 250 lej. Jegyet a helyszínen, a beléptető pontokon készpénzzel és online kártyás fizetéssel lehet vásárolni. A 14 éven aluli gyermekek és a személyigazolvánnyal igazolt tusnádfürdői lakosok számára a belépés minden esetben ingyenes. És ma este 10 órától már az Edda Művek lép színpadra, úgyhogy ott lehet lenni. Nincs erre válasz, hogy miért nem.

0: I like music.
1: Sztárreklám.
2: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
3: Itt az idő a változásra, a Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland, mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
4: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
5: Próbáld ki a Fitfield fitness és sportközpont kínálatát. A változatos edzéstípusok felkészült szakképzett rutinos edzőkkel. A biztos eredményhez már csak te kell lesz.
6: Fitfil. Az egészségért és a szépségért.
7: Közérdekű hirdetés következik.
8: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
7: Közérdekű hirdetést hallottak.

let me go. Dua Lipa és Miley Cyrus, Prisoner, 9 perc választ el 8 órától. Kék-kék ragyogó napsütés, ha minden igaz, egész nap velünk lesz, úgy is legyen. Időközben pedig híreket fogunk hallani, 9 percen belül, amikor 8-at üt az óra. Addig is a szó nem elég, zene is kell. A szó

0: Csökken a megye lakossága. Aszfaltoztak Szentmártonban. Sorsoltak az asztali tenisz BL-ben. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó reggelt kívánok! Hargita megyében tovább folytatódik a népességfogyás. Derül ki a megyei területrendezési terv demográfiai fejezetéből. A 67 közigazgatási egység közül 29-ben már most sem éri el a lakosság száma 2500 főt. Például Székelyderzsben már csak 851-en élnek. A megyében emellett 52 olyan apró település vagy település rész is van, ahol 100 főnél kevesebb a lakosság. Az előrejelzések szerint 2040-re a városok népessége is jelentősen csökken. Csíkszereda több mint 4600, Székelyudvarhely közel 5000 lakost veszíthet. Lezárult a Hargita megye tanácsának idei kulturális pályázati programjának elbírálása. A három megyei kulturális alintézményhez összesen 145 pályázat érkezett. A Székelyudvarhelyen működő hagyományőrzési forrásközponthoz 55 pályázatot nyújtottak be. Az intézmény 400 ezer lejes pályázati keretéből végül 30 projekt kap támogatást. A nyertesek között színházi és kamarazenei fesztiválok, néptánc és fúvós táborok, kézműves programok, valamint hagyományőrző rendezvények, dokumentumfilmek, kulturális konferenciák és közösségi programok is szerepelnek. Homorod-Szentmárton községben befejeződött 8,8 kilométernyi út aszfaltozása. A beruházás összértéke meghaladta a 13 millió lejt. A fejlesztési részeként leaszfaltozták a Lókotba vezető 1,7 kilométeres községi utat is, amely az ott működő öreg otthon és ifjúsági alapítvány megközelítését könnyíti meg. A munkálatok több település, köztük Homorod-Szentmárton, Recsenyét, Homorod-Szentpál és Abásfalva főbutcáin is elkészültek. Az Angyel-Szálinyi programból azonban mindössze 4 millió lejes támogatást kaptak, ezért a jelentős önrészt hitelből kénytelen finanszírozni az önkormányzat. Kisorsolták a férfi asztali tenisz bajnokok ligája első körének csoportbeosztását, ellenfeleket kapott a székelyudvarhelyi asztali tenisz csapat. A sorsolást Portugáliában az IFI Európa bajnokság helyszínén tartották. Az udvarhelyiek az Európa Kupa győztes cseh El Nino Prágával, a dán bajnok BTK-val és a spanyol Olottal játszanak majd a csoportban, amelynek első két helyezettje jut tovább, míg a másik kettő az Európa Kupában folytatja. A BL csoport meccseinek a franciaországi Lille lesz a házigazdája augusztus 28-a és 30-a között. A selejtező második fordulójával folytatódnak a héten a labdarúgó ligák. A konferencialigában a magyar bajnok Győri Eto FC ma este 4:10-től a luxemburgi Atert Bissen vendége lesz. A román bajnok Krajovai Universitátja szerdán este 8:30-kor a bolgár Levski Szófia vendégeként lép pályára. A meteorológusok szerint ma felmelegedésre, nyári napsütésre számíthatunk a nap túlnyomó részében. A széljárás gyenge lesz, a hőmérsékleti értékek reggel 15 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Banners és Someone to You, 8 óra után járunk 7 és fél perccel. A mai napon Daniel és Daniella nevű hallgatóinkat köszöntjük névnapjuk alkalmából. Jön most Daniel Powder 2005-ös dallal. A dalt azért írta, mert rossz napja volt. Reméljük, hogy az ünnepeltjeinknek ennél jobb napja lesz, főleg a mai napon. Bad Day.

0: I like music.
1: Sztárreklám.
2: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen uraktív fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív forte. Hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő. Metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartandó.
3: Rozsdamentes korlátok, fém szerkezetű

0: hegesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha fémmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 10.

0: Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszcsatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintely és kéményszegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
1: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
2: Közérdekű hirdetés következik.
3: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
2: Közérdekű hirdetést hallottak.

Tüzet tűzzel, fokon el foko, Eros Ramazzotti dalát hallhattuk. 8 óra után járunk 19 perccel. Valakit most hazaviszünk. Nem tudom, milyen állapotban van. Ha bikinit játszanánk, akkor azt kérdeznénk, hogy részegen kivisz majd haza. Itt nincs erről szó. Carry you home, Alex Warren.

Rácz Gergő és bennünk a világ. 8:28 van. Nem az Engő ABC, de mindenképpen erről szól a Fascination című dal, ugyanis az előadó neve Alphabet. Én meg visszaemlékszem, hogy anno jó, oké, nem betűk, számok voltak a matek füzetünk hátán. Szorzótábla, ezt kellett tudni. Volt idő, és akkor onnan lehetett puskázni. Úgy látszik, hogy a mai fiatalok sokkal okosabbak, nekik nincs szükségük ilyesmire. Fascination.

Queen és The Miracle 8 óra 37 perc van. Kiadták a kéthetes időjárás előrejelzést. Mire kell számítani? Változékony lesz az időjárás a következő két hétben. Meleg időszakokra, átmeneti lehűlésre és záporokra, zivatarokra is számítani kell. Derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat július 20 és augusztus 2-a közötti időszakra vonatkozó előrejelzésből. Ugye tegnap adták ezt ki, ma már 21-e van, úgyhogy az, ami megmaradt még júliusból, hát az nem lesz túl forró. Lesz egy-két nap 27-28 Celsius fokos csúcsértékekkel, de úgy általában 22 és 25 Celsius fok közötti maximumokra számíthatunk, és a változékony idő az annyit jelent, hogy bármikor megeredhet oda fentről, és jöhet az égi áldás, vagyis az eső.

0: like music. Sztár reklám. Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Július 1-től Székelyudvarhelyről Budapestre 20 órakor indulnak járataink, kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap. Visszaindulás Budapestről 18 órakor hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. 17 órától Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
1: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
2: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsakész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mély garázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
3: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből.
4: Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat.
3: Hadd nagy via color. Minőség, megbízhatóság, stílus.
5: Minőségi iratfűzés, nyomtatás, színes fénymásolás szeretne? Jöjjön az AVG üzletébe a Kossuth Lajos utca 22 szám alá.
6: Vásároljon, nyomtasson, fénymásoljon gyorsan és kényelmesen, diákkedvezménnyel az AVG-ben.

Medusa és Rani, Silence, azaz csend. Hát nem csenddel folytatjuk. Az fura lenne, rádiódás csendet sugárzusz. 10 perc választ el 9 órától. A Vekker a harmadik orának a végéhez közeledik. És ragyog, mint a gyémántok Rihanna dalában.

0: Csökken a megye lakossága. Aszfaltoztak Szentmártonban. Sorsoltak az asztali tenisz BL-ben. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó reggelt kívánok! Hargita megyében tovább folytatódik a népességfogyás. Derül ki a megyei területrendezési terv demográfiai fejezetéből. A 67 közigazgatási egység közül 29-ben már most sem éri el a lakosság száma 2500 főt. Például Székelyderzsben már csak 851-en élnek. A megyében emellett 52 olyan apró település vagy település rész is van, ahol 100 főnél kevesebb a lakosság. Az előrejelzések szerint 2040-re a városok népessége is jelentősen csökken. Csíkszereda több mint 4600, Székelyudvarhely közel 5000 lakost veszíthet. Lezárult a Hargita megye tanácsának idei kulturális pályázati programjának elbírálása. A három megyei kulturális alintézményhez összesen 145 pályázat érkezett. A Székelyudvarhelyen működő hagyományőrzési forrásközponthoz 55 pályázatot nyújtottak be. Az intézmény 400 ezer lejes pályázati keretéből végül 30 projekt kap támogatást. A nyertesek között színházi és kamarazenei fesztiválok, néptánc és fúvós táborok, kézműves programok, valamint hagyományőrző rendezvények, dokumentumfilmek, kulturális konferenciák és közösségi programok is szerepelnek. Homorod-Szentmárton községben befejeződött 8,8 kilométernyi út aszfaltozása. A beruházás összértéke meghaladta a 13 millió lejt. A fejlesztés részeként leaszfaltozták a Lókotba vezető 1,7 kilométeres községi utat is, amely az ott működő öreg otthon és ifjúsági alapítvány megközelítését könnyíti meg. A munkálatok több település, köztük Homorod-Szentmárton, Recsenyét, Homorod-Szentpál és Abásfalva főbutcáin is elkészültek. Az Angeli-Szálinyi programból azonban mindössze 4 millió lejes támogatást kaptak, ezért a jelentős önrészt hitelből kénytelen finanszírozni az önkormányzat. Kisorsolták a férfi asztali tenisz bajnokok ligája első körének csoportbeosztását, ellenfeleket kapott a székelyudvarhelyi asztali tenisz csapat. A sorsolást Portugáliában az IFI Európa bajnokság helyszínén tartották. Az udvarhelyiek az Európa Kupa győztes cseh El Nino Prágával, a dán bajnok BTK-val és a spanyol Olottal játszanak majd a csoportban, amelynek első két helyezettje jut tovább, míg a másik kettő az Európa Kupában folytatja. A BL csoport meccseinek a franciaországi Lille lesz a házigazdája augusztus 28-a és 30-a között. A selejtező második fordulójával folytatódnak a héten a labdarúgó ligák. A konferencia ligában a magyar bajnok Győri Eto FC ma este 4:10-től a luxemburgi Atert Bissen vendége lesz. A román bajnok Krajovai Universitátja szerdán este 8:30-kor a bolgár Levski Szófia vendégeként lép pályára. A meteorológusok szerint ma felmelegedésre, nyári napsütésre számíthatunk a nap túlnyomó részében. A széljárás gyenge lesz, a hőmérsékleti értékek reggel 15 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: egesztés, lemezhajdítás, lemezleszabás, Delcomet Kft.
1: Ha filmmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delcomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delcomet.ro oldalon.
2: 15 éve a Lidl-nél megtalálsz mindent, amire vágysz, és azt is, amiről még nem tudtad, hogy szeretnéd. Hétfőtől csap le a csontos szeletelt sert és nyakkarajra 100 gramonként 2 lej 19 baniért, az 500 gramos pilos rukör sajtra 14 lej 99 baniért, és a 8x0,5 literes Becks világos sörre 22 lej 49 baniért. Lidl. 15 éve igazán megéri.
3: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
4: Lakásfelújítás előtt állsz? Most érdemes belevágni. Akciós napjainkon minden adott, hogy otthonodból álomotthont varázsolj. Most a Diego-nál 15% kedvezményben részesülsz minden darab szőnyegre.

0: is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
1: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társaság.

You're not in Kansas anymore, Joel Dimes színadalát hallhattuk, 9 óra után járunk, 18 perccel kezdődik a Tusványos, a mai két főszereplő, főfellépő, ha úgy tetszik, az ismerős arcok zenekar és az Edda. De hát nyilván, hogy ehhez társul még sok-sok más tevékenység találkozó, például a Mit sátorban délután 4-kor lesz a közönség találkozó az Eddával, aztán délután 5-től az ismerős arcok közönség találkozóját is lebonyolítják. Közben nézem, a Csűrben késő este 11 órától hajnali 5-ig Total Retro Gabi, Finam DJ-jel, Erdély Café Sátor,

este 11 órától hajnali 4 óráig underground party, tehát lehet bulizni. A Kriza János Csürben este fél 9-től fél 10-ig 100 évig Heveder zenekar Fodor Sántor netti emlékére koncert lesz, majd fél 10-től hajnali 3-ig mulatság. Házigazda zenekarok a Heveder és a Zurgo zenekar. A nagy színpadon este 8-kor kezdődik az ismerős arcok, majd este 10 órakor lép színpadra az Edda művek. Közben lesz filmetítés is, ami kötődik az Eddához. A színházi sátorban fél 3-tól Húrokon írt történelem Pataki Attila. Ugye, aki 48 éve van színpadon, eddig 242 dala jelent meg, a magyar könnyűzene élet talán legállandóbb szereplője. Egy miskolci lakótelepről indult, hite, kitartása, akaratereje is nem utolsó sorban a tehetsége a legmagasabbra röpítette. A Húrokon írt történelem vendége, természetesen nem is lehet más, mint Pataki Attila.

Van már 10 éve, hogy Chris Rudy úgy vélte, hogy kiment a divatból. Hát van benne némi igazság. Az ezredforduló tájékán volt egy periódus, amikor tényleg elég gyakran jelentkezett olyan slágerrel, amit mindenki, vagy ha nem is mindenki, de meglehetősen sokan szívesen hallgattak. Hát, kimentek időközben a divatból. 9 óra 31 perc van. Blondival folytatjuk. És Máriával. Maria.

Ron Keating, If Tomorrow Never Comes, ha nem jön el a holnap, úgy kicsit olyan Carpe Diem ízesítésű dal, hogy úgy éld az életedet, mintha nem lenne holnap. Van benne valami. Nyilván ez nem feltétlenül felelőtlenséget jelent, hanem kihasználni azokat a lehetőségek, amelyek ma a rendelkezésünkre állnak, mert nem tudni, hogy holnap lesz erre lehetőség. Tamáska Gabi és Lotfi Begi. Pár.

0: like music.
1: Sztárreklám. Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Július 1-től Székelyudvarhelyről Budapestre 20 órakor indulnak járataink, kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap. Visszaindulás Budapestről 18 órakor hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. 17 órától Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
2: Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székelyszent Királyon a 6-os szám alatt vagy a lambéria.ro oldalon.
3: Kikapcsolódnál egy jó hangulatú edzésen, vagy tennél az egészségedért, esetleg azon dolgoznál, hogy visszanyerd azt, mert gondjaid vannak a hátaddal, ízületi fájdalmakat érzel, vagy küzdesz a túlsúllyal, ne hagyd, hogy ezek az akadályok megállítsanak. Gyere a Fitfeel edzőterembe és fedezd fel 9 különböző csoportos edzésünket, amelyek között mindenki megtalálhatja a számára ideális mozgásformát. Kardio edzéseink vagy rehabilitációs és súlyzós óráink segíteni fognak neked. Egy támogató közösség vár rád, hogy együtt érjünk el nagyobb sikereket. Fitfeel, ahol az egészség a legnagyobb motiváció. Keresd minket és tudd meg, hogyan csatlakozhatsz.
4: Közérdekű hirdetés következik.
5: Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotodat.
4: Közérdekű hirdetést hallottak.

Zara Larsson és David Guetta, On My Love. Most, amikor 5 perc választ el 10 órától, szokás szerint 10 órakor érkeznek a Star Radio legfrissebb hírei. Ez van, ez a helyzet. That's the way it is, ahogy énekli Bruce Hornsby.

0: Megkezdődik tusványos. Büntettek a tengerparton. Kikaptak a székelyföldi csapatok. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! 15 vendéglátóhely működését függesztették fel a román tengerparton az Országos Fogyasztóvédelmi Hatóság egy hetes ellenőrzés sorozata után. Az ellenőrök 206 bírságot szabtak ki, összesen több mint 1 millió lei értékben, emellett 161 figyelmeztetést is kiadtak. A vizsgálatok során több mint 48 ezer lei értékű fogyasztásra vagy forgalmazásra alkalmatlan terméket vontak ki végleg a forgalomból. A legsúlyosabb hiányosságok miatt 15 vállalkozás tevékenységét a problémák megszüntetéséig felfüggesztették. A hatóság engedély nélküli szolgáltatást nyújtást, elhasználódott és veszélyes szabadidős eszközöket, rosszul karbantartott medencéket és napozóágyakat, valamint hiányos fogyasztói tájékoztatást is feltárt az ellenőrzések során. Nyilvánosságra hozták a közoktatásban dolgozó pedagógusok véglegesítő vizsgájának előzetes eredményeit. Idén 9615 tanár vehetett részt a megmérettetésen, amelyen a sikeres vizsgázók aránya 10%-ponttal magasabb a tavainál. Az eredményeket a vizsgaközpontokban, valamint a definitivat.edu honlapon tették közzé. Azok a pedagógusok, akik nem elégedettek az elért jeggyel, szerdán délig nyújthatnak be óvást személyesen a vizsgaközpontokban, vagy elektronikus úton a tanfelügyelőségek által megadott e-mail címeken. Ma kezdődik tusványos, vagyis a bálványosi nyári szabadegyetem és diáktábor. A szabadegyetem idén is a megszokott tusnádfürdői helyen, 30 programhelyszínen, közel 40 partnerrel és több mint 400 programponttal várja az érdeklődőket. Szombaton 10:30-kor Orbán Viktor volt miniszterelnök tart előadást Tőkés László és Németh Zsolt társaságában. Sajtóinformációk szerint pénteken kora délután Orbán Viktor informális találkozón egy ebéden találkozik a határon túli magyar szervezetek vezetőivel. Ma este 8 órától az Ismerős Arcok zenekar koncertezik, 10-től az Edda lép fel. Befejeződött a labdarúgó Szuperliga alapszakaszának első fordulója, a tegnap este mindkét székelyföldi csapat vereséggel kezdett. Az FK Csíkszereda az élvonalba 34 év után visszatérő újonc Vajdahunyadi Corvinul otthonában lépett pályára, a meccset az aradi Neumann Ferenc stadionban játszották. A csíkiak az első félidőben tartották magukat, ám a hazaiak a másodikban jogos büntetőből szereztek vezetést, majd egy szépségdíjas góllal folytatták, a 3-0-ás végeredményt szabadrugásból állították be. Este az egy év másodosztály után visszatérő sepsiszentgyörgyi Sepsio SK a bukaresti Rapid vendége volt, a fővárosiak az 53. perctől Alin Dobroszavlevics kiállítása miatt emberelőnyben futballozhattak. A Rapid a 88. percben Alexandru Pascanu révén szerezte meg a győztes gólt és nyert 1-0-ra. 75 éves korában elhunyt Kevin Keegan, a Liverpool FC korábbi legendás labdarúgója. 1971 és 1977 között a Liverpoolnál 323 mérkőzést játszott, ezeken 100 gólt szerzett. Háromszor volt angol bajnok, két angol szuperkupát, két UEFA kupát, valamint egy FA kupát és egy beket nyert. 1977 és 1980 között a Hamburg játékosa volt, 78-ban és 79-ben aranylabdát nyert. Máig ő az egyetlen kétszeres aranylabdás angol labdarúgó. Kevin Keegan karrierje után edzőként dolgozott, volt a Newcastle, a Fulham és a Manchester City szakvezetője is, illetve 2 évig az angol válogatott szövetségi kapitánya volt. Ma napsütéses, csapadékmentes napunk lesz, a meteorológusok szerint a széljárás gyenge lesz és folyamatos felmelegedés várható. A legmagasabb délelőtti és déli hőmérsékleti értékek 26 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Elindult a 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál. Most itt a tökéletes alkalom, hogy új Dacia vagy Renault volánja mögé ülj. A Renault Clio már 14.300 eurótól, a Dacia Logan 11.990 eurótól, a Dacia Duster pedig 15.900 eurótól a tiéd lehet a roncsautó program keretében. Ne halogasd a döntést, hiszen a helyek száma korlátozott. Ráadásul nálunk régi autódat új és használt autó vásárlásakor is beszámítjuk. Ha kiváló árérték arányú autót keresel, a Dacia továbbra is a legjobb választás. 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál.
3: Lazulj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
4: De melyik lazúrt válasszam?
3: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színesebb világért.
5: Lakásfelújítás előtt állsz? Most érdemes belevágni. Akciós napjainkon minden adott, hogy otthonodból álomotthont varázsolj. Most a Diégónál 15% kedvezményben részesülsz minden darab szőnyegre, függönyre, karnisra, rolóra, tapétára, padlószőnyegre, műfűre és tekercses vinil padlóra, illetve ezek kiegészítőire. Ajánlatunk hűségkártyás vásárlás esetén érvényes július 22-e és 25-e között.
6: Részletekért látogass el a Sport utca 2 szám alatti üzletünkbe.
5: Ezek a Diégós fiúk már megint kitaláltak valamit.
7: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvénysátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
8: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
9: Közérdekű hirdetés következik.
10: Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
9: Közérdekű hirdetést hallottak.

Soap is in the air, és hát a spanyolok nyilván megünnepelték a VB címet. A spanyol labdarúgó válogatott Madridban ünnepelt a VB döntő másnapján, vagyis tegnap, és hát a buszos felvonulás azért számos izgalmat is tartogatott. Természetesen a táncolás, az éjjelzés és a szurkolók köszöntése közepette számos apró érdekesség színesítette a programot. A spanyol játékos a Gavi és az argentin Paredes mérkőzés utáni összetűzésére emlékeztek meg egy molinóval. A buszból kilógó Ferran Torrest eltalálta egy faága. Marco Corella eljátszotta, hogy odadobja a VB trófeát az erkélyen álló spanyoloknak. Lamine Yamal meg egy koronával a fején pózolt, a csillagok együtt ragyognak feliratú buszon. Ferran egyébként a Make Spain Great Again, azaz tegyük nagyjá Spanyolországot feliratú piros sapkával szúrt oda Donald Trumpnak. A győztesek ezt megengedhetik maguknak, ráadásul megérdemelten lettek világbajnokok. Gratulálok!

Ez volt a Fireworks, vagyis a tűzijáték. Éppen olvasom, bár tudtam, a pontos válasz még nincs, de kérdés az, hogy augusztus 20-án lesz egy tűzijáték Budapesten, mert hát az a nem mindennapi tűzijáték. Szoktunk mi is, ugye szilveszterkor és augusztus 20-án szokott lenni tűzijáték, bár tudjuk, hogy mindenhol mindenki jóval kisebb költségvetésből próbál gazdálkodni, valahogy kihúzni az évet, és hát megvalósítani azokat a dolgokat, amelyeket eddig is megvalósított, csak hát kevesebb pénzből sokkal nehezebb. Hogy udvarhelyen lesz egy tűzijáték? Augusztus 20-án? Szerintem a megfelelő embert kell kérdezni. Nem biztos, hogy van pontos válasza, lehet, hogy még ott is kicsit kérdéses ez a téma, de attól még mondjuk holnap után, csütörtökön, 9 órát követően itt lesz városunk polgármestere, és hát szerintem ő a megfelelő ember, akinek feltehetjük ezt a kérdést, aztán meglátjuk, lesz-e válasz vagy sem. Nem biztos, hogy van pontos válasz, nem tudom, van-e már döntése téma kapcsán, de ha valaki tud erről bármit is mondani, az biztos, hogy a Polgi. Tehát 9 óra után itt lesz nálunk vendég a stúdióban. Ezt csak azért mondom, hogy esetleg, ha vannak hallgatóink, akiknek maradt még kérdésük a tarsójukban, mert nem tudom, kihagyták valamelyik fórumot, vagy ott még esetleg nem jártak, de majd mennek. Esetleg élőadásban is kérdezhet, vagy előre elküldheti nekünk SMS-ben, vagy a rádió Facebook oldalán üzenetben. Számítunk ezekre.

10 óra 40 perc, jó hírek Angliából, mármint Nagy-Britanniából. Áfamentessé teszik a lakossági villamos energiát a következő télen. Ez nem egy rossz lépés. Hát, ha ragadós a példa. A brit kormánya a mai napon jelentette be, hogy a következő télen mentesíti a háztartások villamos energia fogyasztását az áfa alól. Ez az új brit miniszterelnök Andy Burnham első a lakosság vásárló erejét támogató intézkedése, miután hétfőn hivatalba lépett, jelentette az AFP hírügynökség. Azt ígértem, hogy szeretnék némi könnyebbséget nyújtani az embereknek, és ezt jelentem be miniszterelnökként töltött második napomon, idézi a kormány közleménye Andy Burnhamet. Az intézkedés október 1-én lép hatályba. A kormány becslése szerint egy átlagos háztartás éves villanyszámlája 45 fonttal, vagyis mintegy 53 euróval csökkenthet. Az áfamentesség 850 millió fontba, vagyis közel 1 milliárd euróba kerül idén az állami költségvetésnek. A kiadásokat a kormány egy digitális személyazonosító igazolvány bevezetésére irányuló program leállításából finanszírozza. Na, nekünk is lesz hamarosan, remélhetőleg új miniszterelnökünk. Ezt a lépést ő is megteheti. Együtt az elektromos álmokban. Giorgio Moroder és Philip Oakey, Together in Electric Dreams.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
3: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
4: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 00011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
2: Kedves kismamák! Szeretnétek felkészülni a szülésre testben és lélekben? A Fitfil edzőteremben speciális kismamatornákra várunk. Szakképzett kismamatorna oktatónk vezetésével olyan gyakorlatokkal készülünk, amelyek nem csak segítenek a mozgásban, de támogatják a baba és a mama jólétét is. Gyertek el keddenként 17 óra 30 perctől hozzánk, és találjatok harmóniát a várandóság hónapjaiban velünk. Fitfil, ahol a mozgás életet ad. Részletekért látogassatok el Facebook oldalunkra, vagy hívjatok minket a 0732 163 130-as telefonszámon.

Rebecca Ferguson, remélem, I hope. 9 perc választ el 11 órától. A mai Wecker számára elérkezett az a pont, amikor pontot tehetünk a mondatok végére, vagy pontos veszőt, amennyiben úgy tekintünk rá, hogy holnap majd innen folytatjuk. Addig is Szász Csaba köszöni a figyelmet, további kellemes napot a holnapi viszont hallásra. Ciao.

0: Megkezdődik tusványos, büntettek a tengerparton, kikaptak a székelyföldi csapatok, Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! 15 vendéglátóhely működését függesztették fel a román tengerparton az Országos Fogyasztóvédelmi Hatóság egy hetes ellenőrzés sorozata után. Az ellenőrök 206 bírságot szabtak ki, összesen több mint 1 millió lei értékben, emellett 161 figyelmeztetést is kiadtak. A vizsgálatok során több mint 48 ezer lei értékű fogyasztásra vagy forgalmazásra alkalmatlan terméket vontak ki végleg a forgalomból. A legsúlyosabb hiányosságok miatt 15 vállalkozás tevékenységét a problémák megszüntetéséig felfüggesztették. A hatóság engedély nélküli szolgáltatást nyújtást, elhasználódott és veszélyes szabadidős eszközöket, rosszul karbantartott medencéket és napozóágyakat, valamint hiányos fogyasztói tájékoztatást is feltárt az ellenőrzések során. Nyilvánosságra hozták a közoktatásban dolgozó pedagógusok véglegesítő vizsgájának előzetes eredményeit. Idén 9615 tanár vehetett részt a megmérettetésen, amelyen a sikeres vizsgázók aránya 10%-ponttal magasabb a tavainál. Az eredményeket a vizsgaközpontokban, valamint a definitivat.edu honlapon tették közzé. Azok a pedagógusok, akik nem elégedettek az elért jeggyel, szerdán délig nyújthatnak be óvást személyesen a vizsgaközpontokban, vagy elektronikus úton a tanfelügyelőségek által megadott e-mail címeken. Ma kezdődik tusványos, vagyis a bálványosi nyári szabad egyetem és diáktábor. A szabad egyetem idén is a megszokott tusnádfürdői helyen, 30 programhelyszínen, közel 40 partnerrel és több mint 400 programponttal várja az érdeklődőket. Szombaton 10:30-kor Orbán Viktor volt miniszterelnök tart előadást Tőkés László és Németh Zsolt társaságában. Sajtóinformációk szerint pénteken kora délután Orbán Viktor informális találkozón egy ebéden találkozik a határon túli magyar szervezetek vezetőivel. Ma este 8 órától az Ismerős Arcok zenekar koncertezik, 10-től az Edda lép fel. Befejeződött a labdarúgó szuperliga alapszakaszának első fordulója, a tegnap este mindkét székelyföldi csapat vereséggel kezdett. Az FK Csíkszereda az élvonalba 34 év után visszatérő újonc Vajdahunyadi Corvinul otthonában lépett pályára, a meccset az aradi Neumann Ferenc stadionban játszották. A csíkiak az első félidőben tartották magukat, ám a hazaiak a másodikban jogos büntetőből szereztek vezetést, majd egy szépségdíjas góllal folytatták, a 3-0-ás végeredményt szabadrugásból állították be. Este az egy év másodosztály után visszatérő sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK a bukaresti Rapid vendége volt, a fővárosiak az 53. perctől Alin Dobroszavlevics kiállítása miatt emberelőnyben futballozhattak. A Rapid a 88. percben Alexandru Pascanu révén szerezte meg a győztes gólt és nyert 1-0-ra. 75 éves korában elhunyt Kevin Keegan, a Liverpool FC korábbi legendás labdarúgója. 1971 és 1977 között a Liverpoolnál 323 mérkőzést játszott, ezeken 100 gólt szerzett. Háromszor volt angol bajnok, két angol szuperkupát, két UEFA kupát, valamint egy FA kupát és egy beket nyert. 1977 és 1980 között a Hamburg játékosa volt, 78-ban és 79-ben aranylabdát nyert. Máig ő az egyetlen kétszeres aranylabdás angol labdarúgó. Kevin Keegan karrierje után edzőként dolgozott, volt a Newcastle, a Fulham és a Manchester City szakvezetője is, illetve 2 évig az angol válogatott szövetségi kapitánya volt. Ma napsütéses, csapadékmentes napunk lesz, a meteorológusok szerint a széljárás gyenge lesz és folyamatos felmelegedés várható. A legmagasabb délelőtt és déli hőmérsékleti értékek 26 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: távol.
1: I like music.
2: Sztár reklám.
3: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
4: Lazúj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
5: De melyik lazúrt válasszam?
4: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz külésbeltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
6: Lakásfelújítás előtt állsz? Most érdemes belevágni. Akciós napjainkon minden adott, hogy otthonodból álomotthont varázsolj. Most a Diégónál 15% kedvezményben részesülsz minden darab szőnyegre, függönyre, karnisra, rolóra, tapétára, padlószőnyegre, műfűre és tekercses vinilpadlóra, illetve ezek kiegészítőire. Ajánlatunk hűségkártyás vásárlás esetén érvényes július 22-e és 25-e között.
7: Részletekért látogass el a Sport utca 2 szám alatti üzletünkbe.
6: Ezek a Diégós fiúk már megint kitaláltak valamit.
8: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
9: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
3: Közérdekű hirdetés következik.
10: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
3: Közérdekű hirdetést hallottak.
2: Reklámot hallottak.
11: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

0: hangulat és stílus. Ez a Star Rádió.
1: Nálunk nincs vakáció. Star Rádió.

0: like music.
1: Sztár reklám. Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés sem megfáradt.
2: A vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
1: Ne aggódj, a Hamm itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
2: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a Hammon, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
1: Légy te is hős, regisztrálj most a Hammon, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. Hamm, kattanj rá a kajára.
3: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
4: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből. Hívd minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat. Hadd nagy viakolor. Minőség, megbízhatóság, stílus.
5: Tartson lépést a világgal! Utazzon a Transptúrral!
6: A kényelmes, korszerű távolsági autóbuszainkon a világhálóra is csatlakozhat.
5: Ingyenes wifi elérhetőség, pontosság, gyorsaság, minőségi utaztatás.
6: Keressen minket a városi autóbuszállomáson, vagy a 0744 788 295, valamint a 0744 644 814-es telefonszámokon.
5: Ha indulsz, ha érkezel, Transptour International.

sehol sem lazítunk. Hangulati stílus. A Sztár Rádióban. Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk. Miénk a nyár. Sztár Rádió.

0: Megkezdődik tusványos, büntettek a tengerparton, kikaptak a székelyföldi csapatok, Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! 15 vendéglátóhely működését függesztették fel a román tengerparton az Országos Fogyasztóvédelmi Hatóság egy hetes ellenőrzés sorozata után. Az ellenőrök 206 bírságot szabtak ki, összesen több mint 1 millió lei értékben, emellett 161 figyelmeztetést is kiadtak. A vizsgálatok során több mint 48 ezer lei értékű fogyasztásra vagy forgalmazásra alkalmatlan terméket vontak ki végleg a forgalomból. A legsúlyosabb hiányosságok miatt 15 vállalkozás tevékenységét a problémák megszüntetéséig felfüggesztették. A hatóság engedély nélküli szolgáltatást nyújtást, elhasználódott és veszélyes szabadidős eszközöket, rosszul karbantartott medencéket és napozóágyakat, valamint hiányos fogyasztói tájékoztatást is feltárt az ellenőrzések során. Nyilvánosságra hozták a közoktatásban dolgozó pedagógusok véglegesítő vizsgájának előzetes eredményeit. Idén 9615 tanár vehetett részt a megmérettetésen, amelyen a sikeres vizsgázók aránya 10%-ponttal magasabb a tavainál. Az eredményeket a vizsgaközpontokban, valamint a definitivat.edu honlapon tették közzé. Azok a pedagógusok, akik nem elégedettek az elért jeggyel, szerdán délig nyújthatnak be óvást személyesen a vizsgaközpontokban, vagy elektronikus úton a tanfelügyelőségek által megadott e-mail címeken. Ma kezdődik tusványos, vagyis a bálványosi nyári szabad egyetem és diáktábor. A szabad egyetem idén is a megszokott tusnádfürdői helyen, 30 programhelyszínen, közel 40 partnerrel és több mint 400 programponttal várja az érdeklődőket. Szombaton 10:30-kor Orbán Viktor volt miniszterelnök tart előadást Tőkés László és Németh Zsolt társaságában. Sajtóinformációk szerint pénteken kora délután Orbán Viktor informális találkozón egy ebéden találkozik a határon túli magyar szervezetek vezetőivel. Ma este 8 órától az Ismerős Arcok zenekar koncertezik, 10-től az Edda lép fel. Befejeződött a labdarúgó Szuperliga alapszakaszának első fordulója, a tegnap este mindkét székelyföldi csapat vereséggel kezdett. Az FK Csíkszereda az élvonalba 34 év után visszatérő újonc Vajdahunyadi Corvinul otthonában lépett pályára, a meccset az aradi Neumann Ferenc stadionban játszották. A csíkiak az első félidőben tartották magukat, ám a hazaiak a másodikban jogos büntetőből szereztek vezetést, majd egy szépségdíjas góllal folytatták, a 3-0-ás végeredményt szabadrugásból állították be. Este az egy év másodosztály után visszatérő sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK a bukaresti Rapid vendége volt, a fővárosiak az 53. perctől Alin Dobroszavlevics kiállítása miatt emberelőnyben futballozhattak. A Rapid a 88. percben Alexandru Pascanu révén szerezte meg a győztes gólt és nyert 1-0-ra. 75 éves korában elhunyt Kevin Keegan, a Liverpool FC korábbi legendás labdarúgója. 1971 és 1977 között a Liverpoolnál 323 mérkőzést játszott, ezeken 100 gólt szerzett. Háromszor volt angol bajnok, két angol szuperkupát, két UEFA kupát, valamint egy FA kupát és egy beket nyert. 1977 és 1980 között a Hamburg játékosa volt, 78-ban és 79-ben aranylabdát nyert. Máig ő az egyetlen kétszeres aranylabdás angol labdarúgó. Kevin Keegan karrierje után edzőként dolgozott volt a Newcastle, a Fulham és a Manchester City szakvezetője is, illetve 2 évig az angol válogatott szövetségi kapitánya volt. Ma napsütéses, csapadékmentes napunk lesz, a meteorológusok szerint a széljárás gyenge lesz és folyamatos felmelegedés várható. A legmagasabb délelőtti és déli hőmérsékleti értékek 26 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Elindult a 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál. Most itt a tökéletes alkalom, hogy új Dacia vagy Renault volánja mögé ülj. A Renault Clio már 14.300 eurótól, a Dacia Logan 11.990 eurótól, a Dacia Duster pedig 15.900 eurótól a tiéd lehet a roncsautó program keretében. Ne halogasd a döntést, hiszen a helyek száma korlátozott. Ráadásul nálunk régi autódat új és használt autó vásárlásakor is beszámítjuk. Ha kiváló árérték arányú autót keresel, a Dacia továbbra is a legjobb választás. 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál.
3: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintely és kéményszegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20-szá, telefon 0758 22 88 30.
4: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyha bútorok.

0: áron. Nézz be a Betlen Falvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete. Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
1: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Július 1-től Székelyudvarhelyről Budapestre 20 órakor indulnak járataink, kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap. Visszaindulás Budapestről 18 órakor hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. 17 órától Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
2: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi

Ismét egy szép nyári nap, egy szép nyári délután itt a Sztár délutánban. 12 óra után vagyunk, 18 perccel, július 21-ét írunk. Itt vagyunk, és megyünk is tovább a legnagyobb slágerekkel változatosan. Eme napsütéses délutánon, amikor 23 Celsius fok, 24 Celsius fok is van Széke udvarhelyen, és lesz még 25 is a délután folyamán. Ma kell kihasználni ezt a jó időt, mert holnapra már esőt jeleznek a meteorológusok, aztán csütörtöktől pedig ismét kellemesebb időnk lesz, de az igazi nyár és az igazi kánikula, valamint a 30 fokok azok csak augusztus első napjaitól várhatóak itt a térségben, akkor lehet, hogy berobban tényleg a nyár harmadik hónapja is, azzal együtt a strandolás is, de ebben a kellemes időben is lehet azért úszkálni, csobbani, kirándulni, vagy dolgozni jó munkakedvel. A mikrofonnál bedőverik a 17 óráig.

állandóan csörgő telefon, kicsit sem jókedvű főnök. Ugye ismerős? Akkor itt az ideje szakítani ezekkel. Ne mondjon fel, csak érezze jól magát. Mi segítünk. Sztár délután, ahol a vidámság lakik.

igazán jó Rakszett felvétel. Imádom a Rakszett dalokra vezetni, utazni, kirándulni. Hogyha ti is szabadságra vagy nyaralni indultok, és autóval közlekedtek, vagy esetleg bármilyen más közlekedési eszközzel, egy fülesen keresztül is tudtok már jó zenéket hallgatni utazás alatt, azt hiszem, az egy jó terápia lehet, legalábbis én magamból kiindulva tudom, hogy nagyon jó érzés a zenékre utazni, a zenékre kirándulni, és a saját stílusodra megtalálni a lelki békédet. Június 21-én pedig remélem megtalálják a lelki békéjüket a Daniellák és a Dánielek. Hát ugye itt van egy női és egy férfi név. A Daniella az nem túl gyakori név itthon, viszont a Dániel az igen, rengeteg Danit ismerünk, héber eredetű, és azt írják róla, hogy törődik szerettei jólétével, igyekszik segíteni másokon, erős vágya, hogy szeretne az emberiség javára lenni. Felelősségteljes és nagyvonalú, de olykor előfordul, hogy rendezetlen és szétszór Dániel. Alkalmatlan azokra a munkákra, amelyeknél az egyik fő szempont az összeszedettség, és inkább olyan munkakör elégítheti ki, ahol használhatja az alkotó készségét, és ahol emberekkel kerülhet kapcsolatba. Kellemes természetű, és sokan kedvelik Danit. Kedves Dániel, boldog névnapot kívánunk! Eszembe jutott a Dánielről a Dániel fia együttes, úgyhogy ezzel fogunk majd tovább menni. Előtte viszont itt van Lotfi Begi és Cosmix felvétele, a kisvilág. Szóljon a születésnaposoknak is!

legnagyobb nyári slágerek, csak itt a Star Rádióban. Hát imádjuk a nyarat, és annyira gyorsan telik sajnos, hogy meg is szeretnénk állítani az időt, de nem lehet. Nem lehet, ezért is kell minden percet megélni, akár július 21-én is. Át kell élni, ha csak egy fagyizás erejéig, vagy egy hosszú sétára megéri szeretni a napfényt, a kellemes időt, a júliusi napokat és a szabadságérzetet, hát azt a hangulatot, amit csak is a nyár tud adni nekünk, amitől boldogok tudunk lenni igazán. Parnograszt és Dániel Fi, tehát, hogyha már Dániel névnap, akkor Dániel Fi dalt is hallgatunk, és a boldog igazán szól.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székelyszent királyon a 6-os szám alatt, vagy a lambéria.ro oldalon.
3: Mielőtt elindulna vásárolni, nézzen körül online. A húsmíves Deák teljes kínálatát most már könnyedén elérheti a deákhús.ro honlapon, ahol a minőségi hagyományosan előállított hústermékekről minden fontos információ megtalálható. És ha még többre kíváncsi, kövesse a húsmíves Deák Facebook oldalt, ahol friss hírek, újdonságok és ajánlatok várják. A húsmíves Deák célja változatlan. Hagyományos módon készült, friss és megbízható hentesárok a legjobb minőségben, kedvező áron. Ha személyesen vásárolna, látogassa meg üzleteinket, húsmíves Mészárszék a Solymosi utca 9-es szám alatt, Deák Hús Sziget a Sziget utca 39-es szám alatt, illetve Deák Hús ABC a Rákóczi Ferenc 12-es szám alatt. Húsmíves Deák. Friss kézműves házhoz.
4: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
5: Közérdekű hirdetés következik.
6: Készülj fel a vészhelyzetekre. Látogass el a www.fipregetit.ro oldalra.
5: Közérdekű hirdetést hallottak.
7: Reklámot hallottak.

비춰주는 건 너란 사랑으로 수놓아진 별. 내 우주가 넌 다른 세상을 만들어주는 걸. 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이

0: Megkezdődik tusványos, büntettek a tengerparton, kikaptak a székelyföldi csapatok. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! 15 vendéglátóhely működését függesztették fel a román tengerparton az Országos Fogyasztóvédelmi Hatóság egy hetes ellenőrzés sorozata után. Az ellenőrök 206 bírságot szabtak ki, összesen több mint 1 millió lej értékben, emellett 161 figyelmeztetést is kiadtak. A vizsgálatok során több mint 48 ezer lej értékű fogyasztásra vagy forgalmazásra alkalmatlan terméket vontak ki, végleg a forgalomból. A legsúlyosabb hiányosságok miatt 15 vállalkozás tevékenységét a problémák megszüntetéséig felfüggesztették. A hatóság engedély nélküli szolgáltatást nyújtást, elhasználódott és veszélyes szabadidős eszközöket, rosszul karbantartott medencéket és napozóágyakat, valamint hiányos fogyasztói tájékoztatást is feltárt az ellenőrzések során. Nyilvánosságra hozták a közoktatásban dolgozó pedagógusok véglegesítő vizsgájának előzetes eredményeit. Idén 9615 tanár vehetett részt a megmérettetésen, amelyen a sikeres vizsgázók aránya 10%-ponttal magasabb a tavainál. Az eredményeket a vizsgaközpontokban, valamint a definitivat.edu honlapon tették közzé. Azok a pedagógusok, akik nem elégedettek az elért jeggyel, szerdán délig nyújthatnak be óvást személyesen a vizsgaközpontokban, vagy elektronikus úton a tanfelügyelőségek által megadott e-mail címeken. Ma kezdődik tusványos, vagyis a bálványosi nyári szabadegyetem és diáktábor. A szabadegyetem idén is a megszokott tusnádfürdői helyen, 30 programhelyszínen, közel 40 partnerrel és több mint 400 programponttal várja az érdeklődőket. Szombaton 10:30-kor Orbán Viktor volt miniszterelnök tart előadást Tőkés László és Németh Zsolt társaságában. Sajtóinformációk szerint pénteken kora délután Orbán Viktor informális találkozón egy ebéden találkozik a határon túli magyar szervezetek vezetőivel. Ma este 8 órától az Ismerős Arcok zenekar koncertezik, 10-től az Edda lép fel. Befejeződött a labdarúgó Szuperliga alapszakaszának első fordulója, a tegnap este mindkét székelyföldi csapat vereséggel kezdett. Az FK Csíkszereda az élvonalba 34 év után visszatérő újonc Vajdahunyadi Corvinul otthonában lépett pályára, a meccset az aradi Neumann Ferenc stadionban játszották. A csíkiak az első félidőben tartották magukat, ám a hazaiak a másodikban jogos büntetőből szereztek vezetést, majd egy szépségdíjas góllal folytatták, a 3-0-ás végeredményt szabadrugásból állították be. Este az egy év másodosztály után visszatérő sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK a bukaresti Rapid vendége volt, a fővárosiak az 53. perctől Alin Dobroszavlevics kiállítása miatt emberelőnyben futballozhattak. A Rapid a 88. percben Alexandru Pascanu révén szerezte meg a győztes gólt és nyert 1-0-ra. 75 éves korában elhunyt Kevin Keegan, a Liverpool FC korábbi legendás labdarúgója. 1971 és 1977 között a Liverpoolnál 323 mérkőzést játszott, ezeken 100 gólt szerzett. Háromszor volt angol bajnok, két angol szuperkupát, két UEFA kupát, valamint egy FA kupát és egy beket nyert. 1977 és 1980 között a Hamburg játékosa volt, 78-ban és 79-ben aranylabdát nyert. Máig ő az egyetlen kétszeres aranylabdás angol labdarúgó. Kevin Keegan karrierje után edzőként dolgozott, volt a Newcastle, a Fulham és a Manchester City szakvezetője is, illetve 2 évig az angol válogatott szövetségi kapitánya volt. Ma napsütéses, csapadékmentes napunk lesz, a meteorológusok szerint a széljárás gyenge lesz és folyamatos felmelegedés várható. A legmagasabb délelőtti és déli hőmérsékleti értékek 26 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: Határidők. Állandóan csörgő telefon, kicsit sem jókedvű főnök. Ugye ismerős? Akkor itt az ideje szakítani ezekkel. Ne mondjon fel! Csak érezze jól magát! Mi segítünk! Sztár délután, ahol a vidámság lakik.

Fireworks tüzi játékot legközelebb szerintem augusztus 20-án láthatunk itthon, vagyis gondolom, hogy láthatunk ugye a Magyarország legfontosabb nemzeti ünnepén, amelyen az államalapító első Szent István királyra és az állam alapításra emlékezünk, és ennek keretein belül itt Székelyudvarhelyen is szoktak szervezni eseményeket és tüzi játékot is az esti órákban. Nem tudom, hogy az idei ünnepség az hogy lesz elképzelve, ez pontosan egy hónap múlva lesz, egy hónap múlva igazából már le lesz járva, mert ma július 21-e, de tűzi játékra azért nagyon sokan kiszoktak menni a városközpontba. De hogy mi lesz még a következő napokban, hetekben, itt a térségben, itthon, vagy akár Erdély szerte, azt egy picit megnézzük és hangolódunk a nyárra. Programokat ajánlok ebben az órában, hiszen zakatol a nyár, jó keményen zakatol.

0: like music. Sztár reklám.
1: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vádolunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
2: Akció.
3: Ha bútor, akkor rózsaszín.
2: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlen Falvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete. Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
4: Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés sem megfáradt.
5: A vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
4: Ne aggódj, a Hamm itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
5: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a Hammon, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
4: Légy te is hős! Regisztrálj most a Hammon, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. Hamm. Kattanj rá a kajára.
1: Közérdekű hirdetés következik.
6: Az étrendkiegészítők nem gyógyítanak és nem helyettesítik az orvos által felírt kezeléseket.
1: Közérdekű hirdetést hallottak.
7: Reklámot hallottak.
2: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

Sam Martin felvétele, 2014-es, már 12 éves dal, lassan-lassan ez is retrónak számít. Programokat, eseményeket nézzünk, mi minden várható a következő időszakban. Ugye említettem augusztus 20-át, azzal kapcsolatban még nincsenek közzétéve a programok. Az még egy picit odébb van, azért ne siessünk annyira, viszont tudni kell, hogy augusztus 19-én a legszebb arcát fogja

Mutatni a Városháza udvara, hiszen a szerelmet, az egymás mellett való kitartást és a családokat fogják ünnepelni, és idén is szeretnék köszönteni az ezüst, az arany vagy gyémánt lakodalmukat ünneplő házaspárokat, hogy közösségben is meg lehessen élni ezt a különleges és példaértékű mérföldkövet. Székelyudvarhely városa tehát tisztelettel várja azoknak a házaspároknak a jelentkezését, akik 2001-ben, 1976-ban vagy 1966-ban kötöttek házasságot, és ma is kéz a kézben járják az utat, tehát nem váltak el. Jelentkezni pedig augusztus 3-áig lehet a következő telefonszámon 0266 218 145 és 1920-as a belső szám. Éljetek a lehetőséggel, és szerintem menjetek, jelentkezzetek, hogy titeket is köszöntsenek, az együtt eltöltött évtizedeket ünnepeljétek meg együtt a várossal, a Városházával, hiszen minden évben ez egy gyönyörű szép esemény szokott lenni augusztusban. A mai világban nem tudom, hogy ki fogja megélni az ezüst, arany vagy gyémánt lakodalmat, valószínű, hogy ez már csak elképzelt szerelem lehet. Anita érkezik, majd Real McCoy felvételét is meghallgatjuk.

FM 100.8. Töltse kellemesen a nyarat a Sztár Rádióval. Miénk a nyár? Sztár Rádió.

0: fuvarvár.
1: Kell egy fuvar, szokták mondani a tusványosozók, akik el szeretnének jutni tusnád fürdőre, és nincs amivel. Hát most szerintem a Stoppolj Online csoportokban rengetegen ki fogják írni ezen a héten, hogy kellene egy fuvar tusványosra, ha valaki megy Székelyudvarhelyről tusványosra, lenne egy szabad helye, és el tudna-e vinni engem is, vagy a barátnőmet. Na, hát elkezdődött tusványos, kérem szépen. A bálványosi nyári szabad egyetem és diák tábor immár 35. alkalommal várja a kedves résztvevőket, rengeteg koncerttel július 21-e és 26-a között. A koncerteket illetően az a következő féleképpen lesznek beosztva. Július 21-én tehát már ma este 8-tól az ismerős arcok lép fel a nagy színpadon, és este 10 órától pedig az Edda fog koncertezni, az örökzöld Edda slágereket lehet majd meghallgatni. Meg is hallgatunk egy Edda dalt már csak azért is, hogy mi is indítsuk el tusványost kellőképpen. Nem tudom, kinek melyik a kedvenc Edda dala, de én hamarosan kinézek egyet. Holnap szerdán a Magyar Banda fog fellépni 8 órától, és Anna and the Barbies is koncertezik 10-től. Aztán majd szépen ügyesen haladunk tovább csütörtökre, Horváth Tamás koncert, holográf koncert, és pénteken Maszkura és a Tücsökraj lép fel 8-tól, és a 4-es Street koncertezik este 10-től. Szombaton pedig a Short Szabó Balázs bandája zárja 8 órától, és Kowalski meg a Vega 22 órai kezdettel. Emellett pedig a MIT sátorban és a MIT színpadon is lesznek koncertek, helyi zenekarokkal, és hát a bulikról még nem is beszéltünk. Rengeteg buli, rengeteg DJ, rengeteg előadó, rengeteg beszélgetés, előadás. Úha, nagyon-nagyon sok program van tusványoson tényleg. A Csűrben általában retro buli szokott lenni, a MIT sátorban pedig a mi DJ-ink is fel szoktak lépni, tehát most gondolok Cikára, Nicura, Hunájra, ők a székelyudvarhelyi DJ-ink, valamint DJ Barney és Oliver Capri is ott lesz. De részletesen én kérlek benneteket, hogy olvassátok el a tusványos.ro oldalon a program fülecske alatt, kett szerda, csütörtök, péntek, szombat le van bontva, és hogyha külön ráléptek például arra, hogy Csűr, akkor ott láthatjátok, hogy például este 11 órától hajnali 5-ig csütörtökön Barney lesz a DJ. De hogyha ráléptek arra, hogy pénteken Csűr, akkor látszik az is, hogy Kusmó fog zenélni. Tehát a Csűr azért a retro hangulatot meg szokta hagyni évről évre. Golyó is ott lesz és fellép pénteken este 11-től hajnali 5-ig. Hogyha MIT sátort nézzük, akkor ott már előadások is vannak napközben, éjszaka pedig a bulikkal várnak benneteket a DJ-k, de majd ezen a héten még átismételjük és egy picit megnézzük, hogy mivel is lehet kecsegtetni a másikat, hogyha el szeretnénk valakit csalni tusványosra, mert azért jó buli ez a tusványos szerintem. Álmodtam egy világot magamnak, ott van a Hűtlen, nem tudom melyiket hallgassuk meg, vagy Gyere őrült, egy picit legyen rokkosabb változat. Legyen Gyere őrült. Hát akkor miért ne? 1985-ös dal. Ma biztos, hogy felcsendül az erdő között tusnád fürdőn.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
3: A jó sofőr nem így hallatszik. A jó sofőrnek nincs hangja, de megérdemli az elismerést. Az Omniasig Ecopilot alkalmazásával minden kaszkóbiztosítással rendelkező magánszemély bizonyíthatja, hogy a biztonságos vezetés érték. A körültekintő felelősségteljes sofőröket pedig jutalmazzuk és példaként állítjuk mások elé. Töltsd le az Ecopilot alkalmazást az App Store-ból vagy a Google Play áruházból, és tudj meg többet az omniasig.ro honlapon.
4: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól. Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott tanyáznak az épületben. Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
5: Szia drágám, ha végeztél, vegyél tejet, fizess ki a villanyszámlát és szaladj be az AVG-be egy új játékért a gyereknek.
6: Játékcentrum a Kossuth utca 18 szám alatt, ahol minden korosztály részére talál játékot. Játszószőnyegek, játékautók, babák, legó kicsiknek és nagyoknak, interaktív fejlesztő játékok, kreatív játékok várják a vásárlókat. A DV-ben reklámozott játékok szintén megvásárolhatók. Várják önt és gyermekét is a játékcentrumban, Kossuth utca 18 szám, ahol a vásárlás gyerekjáték.
1: Reklámot hallottak.
7: Sztár Rádió.

Elvis Presley után megyünk tovább. Elvis Presley, ugye, az amerikai énekesünk, akit imádunk. Laura Brenningent is nagyon szeretjük, 1982-es lángere. A legfrissebb hírek előtt aztán 14 órakor érkezik Katona Zoli híradója, és mi belecsapunk majd a Sztár délután harmadik órájába. Tartsatok velünk továbbra is!

0: Dróncsapás okozott tüzet egy hajón, aszfaltút készült Alsóboldogfalva és Szent Erzsébet között, zajlik a Tour de France. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Orosz dróncsapás okozhatta egy cseppfolyósított földgáz szállító hajó robbanását a román tengerpart közelében. A libériai zászló alatt közlekedő GAS Lisbon hajón a robbanás ma éjjel Szulinától mintegy 20 tengeri mérföldre Románia felségvizein kívül történt. Nikos Ordán államfő közlése szerint a támadásban 3 tengerész megsérült, őket a teljes legénységgel együtt a román tengeri embermentő ügynökség egységei kimentették. A helyszínre vontatóhajót is küldtek, hogy megakadályozza a sérült hajó elsodródását és biztosítsa a hajózás biztonságát. Az egész gazdaságra kihat az Országos Kataszteri Hivatal informatikai rendszereit megbénító kibertámadás. Egy héttel az incidens után továbbra sem érhetők el a telekkönyvi kivonatok és a telekkönyvezési szolgáltatások, amelyek nélkül nem zárhatók le az ingatlan adásvételek. Az ingatlanpiaci szakértők szerint a fennakadás nem csak a szerződéskötéseket, hanem az engedélyezési eljárásokat és a teljes tranzakciós láncot is késlelteti. Arra figyelmeztetnek, hogy ha a leállás 2 hétnél tovább tart, a vevők bizalma is megrendülhet, ami az egész ingatlanpiacra és a gazdaságra is kedvezőtlen hatással lehet. Elkészült az aszfaltút Alsóboldogfalva és Székely-Szent Erzsébet között, amelyet az Angéli-Szálinyi Országos Program támogatásával, Hargita megye tanácsa hozzájárulásával és az önkormányzat saját forrásaiból építettek meg. A beruházásra a község 2022-ben 3,8 millió lejes támogatást nyert, a kivitelezés pedig 2024 őszén kezdődött. Az út ugyan 2025 végére elkészült, átadását azonban késleltette, hogy az állami finanszírozás nem érkezett meg időben, ezért a kivitelezőt sem tudták kifizetni. Az eredetileg tervezett önrész a váratlan terepmunkák miatt növekedett, a többletköltségekhez pedig Hargita megye tanácsa 2 alkalommal is támogatást nyújtott. Változott az FKCX szereda és a Sepsió SK hétvégi bajnoki mérkőzéseinek időpontja. Mindkét székelyföldi labdarúgó csapat első hazai mérkőzését játssza a hétvégén az idei bajnokságban. A csíkiak az FCSB-t, a Sepsi Szentgyörgyiek a kolozsvári út fogadják, a vasárnapi találkozók 1 órával korábban kezdődnek. Aznap a Sepsi Szentgyörgyiek 17:30-tól játszanak a kolozsvári úval, a csíkiak pedig 20:30-től fogadják az FCSB-t. Zajlik a Tour de France 16. szakasza ma délután. A résztvevők az Evian-les-Bains és Thonon-les-Bains közötti 26 kilométeres egyéni időfutamot teljesítik ma délután. Holnap pedig a 17. Chambéry és Voiron közötti 174 kilométeres szakaszt teszik meg a versenyzők. Összetettben a szlovén Tadej Pogačar van az élen, a dán Jonas Vingegaard vasárnapi esése után néhány órával kiderült, hogy jobb kulcsontja eltört. Ráadásul műtéti beavatkozásra is szükség van a törés súlyossága miatt, így a versenyző nem vesz részt a további küzdelmekben. Napsütéses időjárás lesz térségünkben ma délután is, a meteorológusok szerint záporok ma nem várhatók, a szélmozgás viszont erősödhet. A legmagasabb hőmérsékleti értékek ma délután 26 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: Érdekességek, közérdekű információk, klasszlágerek
3: és

0: like music.
1: Sztár reklám. A Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben találsz hazai új fehér burgonyát kilónként 1 lej 79 baniért, és őszi barackot kilónként 5 lej 99 baniért. Lidl, 15 éve igazán megéri.
2: Rozsdamentes korlátok, fém szerkezetű lép.

0: egesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delcomet Kft.
1: Ha fémmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delcomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delcomet.ro oldalon.
2: Elindult a 2026-os roncsautóprogram az Autogroup Simonnál. Most itt a tökéletes alkalom, hogy új Dacia vagy Renault volánja mögé ülj. A Renault Clio már 14.300 eurótól, a Dacia Logan 11.990 eurótól, a Dacia Duster pedig 15.900 eurótól a tiéd lehet a roncsautóprogram keretében. Ne halogasd a döntést, hiszen a helyek száma korlátozott. Ráadásul nálunk régi autódat új és használt autó vásárlásakor is beszámítjuk. Ha kiváló árérték arányú autót keresel, a Dacia továbbra is a legjobb választás. 2026-os roncsautóprogram az Autogroup Simonnál.
3: Figyelem, akció!
4: Ha bútor, akkor rózsaszín.
5: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keress a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
6: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
7: Reklámot hallottak.
8: Star Rádió.

Fatima nyárias dala. Hát nyárias dalnak számít. Ragyog a szívünk, 24 fok van Udvarhelyen jelenleg. Aki a kánikulát várja, még 10 napot kell, hogy várjon, hiszen akkora ígérnek 30 Celsius fokot ide a térségbe. De szerintem például tusványosozni is teljesen rendben van ez az időjárás. Volt már olyan tusványos, hogy gumicsizmát kellett vinni. Hát holnapra esőt jeleznek, úgyhogy lehet, hogy még holnapra is szükség lesz a gumicsizmára. Viszont rendben van szerintem ez a kellemes idő. Én egyszer voltam tusványosan sátorral, és emlékszem, mert reggel azt hittem, amikor felébredtem, hogy nem fogok levegőt kapni, akkora hőség volt, úgyhogy olyankor annyira nem jó tusványosozni abban a kánikulában, nem tudsz jól aludni, nem tudsz jól szórakozni, nincs kedved előadásokra beülni, szó szerint a sátrak alatt ilyenkor levegőtlenség van, úgyhogy teljesen rendben van ez a 24-25 fok itt a térségben. És apropó tusványos, hát kíváncsi vagyok, mert ismét szóba került tusványos a magyar parlamentben ma. Magyar Péter miniszterelnök felszólalásában újra elmondta azt, amit már korábban is megfogalmazott, hogy kész elmenni a Tusnád fürdői Szabad Egyetemre vitázni Orbán Viktorral. Hát Magyar Péter a tusványosi táborral összefüggésben először az adófizetői pénzekről beszélt, majd egy hírportál beszámolója szerint kifejtette, hogy joggal várják el a résztvevők, hogy ott valódi közéleti viták legyenek. Önök bábszínházat csináltak, olyan ellenzéki politikusokat hívtak meg az elmúlt években, akik már nem is részei a közéletnek, vagy 0%-os támogatottsággal bírnak, és azt mondta, hogy ők kész eljönni tusványosra, és azt is üzente a szervezőknek, hogy ne legyenek gyávák meghívni Magyarország miniszterelnökét. És jelentette ezt ki, azt kérve, hogy érjék el Don 60 pusztánál, hogy álljon ki egy nyílt vitára. Az idei tusványos az új magyarországi kormánypárt a Tisza képviselői nélkül zajlik. Tehát Németh Zsolt, a Bálványosi Nyári Szabad Egyetem és Diáktábor alapítója és egyik szervezője közölte is, nem hívják meg Magyar Pétert a rendezvényre, mivel a miniszterelnök stílusa ellentétes azzal, amit tusványos képvisel. Elmondásuk szerint folyamatosan minősíthetetlen hangnemben sértegeti politikai ellenfeleit, partnereit, beleértve a külhoni magyar vezetőket is, úgyhogy a tusványos a demokrácia és a párbeszéd kultúrájának a rendezvénye, nem fogják meghívni Magyar Pétert. Viszont ezzel ellentétben Orbán Viktor itt lesz szombaton Tusnádfürdőn.

Erre pedig regisztrálnotok kell, aki szeretne erre az előadásra elmenni. Regisztráljon egy űrlap kitöltésével a tusványos.ro oldalon. Robbie Williams érkezik a folytatásban, itt van a Phil.

sem lazítunk. Hangulati stílus. A Star Rádióban. Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk. Miénk a nyár. Star Rádió.

Dömbölen és a Freedom, az a szabadság, hát nagyon sokan most július közepén szabadságon vannak, de nagyon sokan például dolgoznak és szabadságra kívánkoznak, és ezután még augusztusban fognak szabadságra menni. Ami biztos, hogy most már a végzősök azért nagyjából szabadságolhatnak, mert túl vannak az érettségén, reméljük, hogy örülnek is az egyetemi felvételit illetően már, mert hogy már megkezdődtek a beiratkozások, a felvételi vizsgák, és szerintem már pezsgőznek is annak érdekében, hogy szeptembertől, októbertől hogy folytatják a tanulást, és melyik egyetemi városban fogják eltölteni a következő éveket. És még szerencséjük volt nekik most 2026-ban, mert a 2030-ban érettségizőket nem fogják irigyelni, és mi sem fogjuk irigyelni, változnak a szabályok. Hamarosan hozom az információkat, addig is egy örökzöld sláger a 90-es évekből.

0: I like music.
1: Sztárreklám.
2: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva. A többi már rajtad múlik. Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
3: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
4: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
5: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold.
6: Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk.
5: Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe.
6: Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor.
5: Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
4: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
3: Hallottátok, a Hadnagy Viakolor műfüvet is árul.

Creepy Cooper és Rehab felvétele. Hát az érettségiről beszélgettünk, a végzősök most már nagyjából hátradőlhetnek. Tényleg gratulálok minden székelyudvarhelyi végzősnek. Amíg szabadságon voltam, láttam, hogy azért nagyon jó eredményeket értek el, és minden iskola büszkélkedhet, amilyen tanulókat nevelt fel, nevelt ki 9-12-ben. És hát 2030-tól sajnos megváltozik az érettségi rendszere, az új szabályok már most, 2026 őszén a 9. osztályt kezdő diákokra fog vonatkozni, úgyhogy nem irigylem a 9-eseket. A reform célja az lesz, hogy körszerűbbé és kiszámíthatóbbá tegye a vizsgát, ugyanakkor több ponton még egyeztetés alatt áll. Tehát vannak változások, és a legfontosabb változás, hogy a jövőben, tehát 2030-tól két idegen nyelvből kell majd nyelvi kompetenciát igazolni az eddigi egy helyett, eddig volt ugye az angol, most már két idegen nyelv lesz, emellett pedig a digitális és nyelvi kompetencia vizsgákat nem egyetlen vizsgaidőszakban, hanem a tanév során több időpontban fogják megszervezni. És talán a legfontosabb és legnagyobb változásnak mondhatjuk azt, mint újdonság, hogy lesz egy plusz írásbeli vizsga. Kedves diákok, a diákoknak eddig ugye a saját szakirányuktól eltérő tantárgyból nem kellett vizsgázniuk, a humán szakosok csak humán tantárgyból, a reál szakosok pedig csak reál tantárgyból érettségiztek. Most viszont a diákoknak a saját szakirányuktól eltérő tantárgyból is számot kell majd adniuk a tudásukról. Például a humán tagozatosok matematikából, míg a reál szakosok humán tantárgyból fognak vizsgázni, ennek szerintem senki nem fog örülni. Hát nyilván nem azért választják azt a szakot, hogy a másik tantárgyból vizsgázzanak, úgyhogy ez elég nehézkes lesz. A szakértők szerint a reform több hasznos elemet is tartalmaz, ugyanakkor a két idegen nyelv kötelezővé tétele, különösen a kisebbségi oktatásban tanulók esetében további finomításra szorulhat még, úgyhogy nem végleges semmi. Ahogy ismerjük Romániát, itt még százszor megváltozhat ez is 2030-ig. Zárószóként annyit mondtak, hogy a munkáltatók többsége ugye később már nem az érettségi jegyet nézi, hanem azt, hogy a jelentkező rendelkezik-e a szükséges végzettséggel, illetve a munkához szükséges tudással. A tényleges szakmai alkalmasságot úgy is a gyakorlatban fogják felmérni, és vannak olyan területek, például egyes egészségügyi vagy más szakmai pályák, ahol szükség van hivatalos végzettséget igazoló dokumentumokra, hát ezekben az esetekben az érettségi továbbra is fontos szerepet fog betölteni. Úgyhogy tényleg rá kell állni, és tényleg kell tanulni ahhoz, hogy legyen érettségi, de diákok, az udvarhelyi diákok ügyesen vizsgáztak, és jelesre mentek át nagyjából szinte mindenki, úgyhogy gratulálunk nekik, és további sok sikert kívánunk. Mindent vagy semmit, valahogy ők is így vannak, amikor beülnek a padba, amikor a vizsga lapokat kiosztják.

0: Dróncsapás okozott tüzet egy hajón. Aszfaltút készült Alsóboldogfalva és Szent Erzsébet között. Zajlik a Tour de France. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Orosz dróncsapás okozhatta egy cseppfolyósított földgáz szállító hajó robbanását a román tengerpart közelében. A libériai zászló alatt közlekedő Gas Lisbon hajón a robbanás ma éjjel Szulinától mintegy 20 tengeri mérföldre Románia felségvizein kívül történt. Nikos Ordán államfő közlése szerint a támadásban 3 tengerész megsérült, őket a teljes legénységgel együtt a román tengeri embermentő ügynökség egységei kimentették. A helyszínre vontatóhajót is küldtek, hogy megakadályozza a sérült hajó elsodródását és biztosítsa a hajózás biztonságát. Az egész gazdaságra kihat az Országos Kataszteri Hivatal informatikai rendszereit megbénító kibertámadás. Egy héttel az incidens után továbbra sem érhetők el a telekkönyvi kivonatok és a telekkönyvezési szolgáltatások, amelyek nélkül nem zárhatók le az ingatlan adásvételek. Az ingatlanpiaci szakértők szerint a fennakadás nem csak a szerződéskötéseket, hanem az engedélyezési eljárásokat és a teljes tranzakciós láncot is késlelteti. Arra figyelmeztetnek, hogy ha a leállás 2 hétnél tovább tart, a vevők bizalma is megrendülhet, ami az egész ingatlanpiacra és a gazdaságra is kedvezőtlen hatással lehet. Elkészült az aszfaltút Alsóboldogfalva és Székely-Szent Erzsébet között, amelyet az Angél-Szálinyi Országos Program támogatásával, Hargita megye tanácsa hozzájárulásával és az önkormányzat saját forrásaiból építettek meg. A beruházásra a község 2022-ben 3,8 millió lejes támogatást nyert, a kivitelezés pedig 2024 őszén kezdődött. Az út ugyan 2025 végére elkészült, átadását azonban késleltette, hogy az állami finanszírozás nem érkezett meg időben, ezért a kivitelezőt sem tudták kifizetni. Az eredetileg tervezett önrész a váratlan terepmunkák miatt növekedett, a többletköltségekhez pedig Hargita megye tanácsa 2 alkalommal is támogatást nyújtott. Változott az FKCX szerda és a Sepsió SK hétvégi bajnoki mérkőzéseinek időpontja. Mindkét székelyföldi labdarúgó csapat első hazai mérkőzését játssza a hétvégén az idei bajnokságban, a csíkiak az FCSB-t, a sepsiszentgyörgyiek a kolozsvári út fogadják, a vasárnapi találkozók 1 órával korábban kezdődnek. Aznap a sepsiszentgyörgyiek 17:30-tól játszanak a kolozsvári úval, a csíkiak pedig 20:30-től fogadják az FCSB-t. Zajlik a Tour de France 16. szakasza ma délután. A résztvevők az Evian-le-Bain és Tonon-le-Bain közötti 26 kilométeres egyéni időfutamot teljesítik ma délután. Holnap pedig a 17. Chambéry és Voiron közötti 174 kilométeres szakasz teszik meg a versenyzők. Összetettben a szlovén Tadej Pogacar van az élen, a dán Jonas Vingegaard vasárnapi esése után néhány órával kiderült, hogy jobb kulcsontja eltört. Ráadásul műtéti beavatkozásra is szükség van a törés súlyossága miatt, így a versenyző nem vesz részt a további küzdelmekben. Napsütéses időjárás lesz térségünkben ma délután is, a meteorológusok szerint záporok ma nem várhatók, a szélmozgás viszont erősödhet. A legmagasabb hőmérsékleti értékek ma délután 26 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: like music.
1: Sztár reklám. 15 éve a Lidl-nél megtalálsz mindent, amire vágysz, és azt is, amiről még nem tudtad, hogy szeretnéd. Hétfőtől csap le a csontos szeletelt sert és nyakkarajra 100 gramonként 2 lej 19 baniért, az 500 gramos pilos rukörsajtra 14 lej 99 baniért, és a 8x0,5 literes Bex világos sörre 22 lej 49 baniért. Lidl. 15 éve igazán megéri.
2: Rozsdamentes korlátok, fémszerkezetű lépcsők, inox munkálatok, fémkonstrukciók, Delkamet Kft.
3: Marás, esztergálás, köszörülés, fém.

0: Székelyudvarhelyi Delkamet Kft.-hez és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkamet.ro oldalon.
1: Elindult a 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál. Most itt a tökéletes alkalom, hogy új Dacia vagy Renault volánja mögé ülj. A Renault Clio már 14.300 eurótól, a Dacia Logan 11.990 eurótól, a Dacia Duster pedig 15.900 eurótól a tiéd lehet a roncsautó program keretében. Ne halogasd a döntést, hiszen a helyek száma korlátozott. Ráadásul nálunk régi autódat új és használt autó vásárlásakor is beszámítjuk. Ha kiváló árérték arányú autót keresel, a Dacia továbbra is a legjobb választás. 2026-os roncsautó program az Autogroup Simónál.
2: Lakásfelújítás előtt állsz? Most érdemes belevágni. Akciós napjainkon minden adott, hogy otthonodból álomotthont varázsolj. Most a Diégónál 15% kedvezményben részesülsz minden darab szőnyegre, függönyre, karnisra, rolóra, tapétára, padlószőnyegre, műfűre és tekercses vinilpadlóra, illetve ezek kiegészítőire. Ajánlatunk hűségkártyás vásárlás esetén érvényes július 22-e és 25-e között.
3: Részletekért látogass el a Sport utca 2 szám alatti üzletünkbe.
2: Ezek a Diégós fiúk már megint kitaláltak valamit.
4: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
5: Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés sem megfáradt.
6: Hú, a vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
5: Ne aggódj, a Hamm itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
6: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a Hammon, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
5: Légy te is hős, regisztrálj most a Hammon, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. Hamm, kattanj rá a kajára.
7: Közérdekű hirdetés következik.
8: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
7: Közérdekű hirdetést hallottak.
9: Reklámot hallottak.

Nagy Bogi, Miss Mood és Metzger Viktória közös felvétele a lánya 2026-ban egy ütős slágert dobtak piacra, és ezt volt szerencsém élőben is hallani, valamint látni a Budapest Parkban májusban pünkös vasárnap. Hogyha esetleg nem tudnátok, hogy ezen a héten ti is mit szeretnétek látni csütörtökön 18 órai kezdettel, akkor van egy ötletem, hiszen kiállítás megnyitóra kerül sor itt Székelyudvarhelyen. Minden évben új művek, új találkozások, új alkotói nézőpontok születnek a Pulzus nemzetközi művésztelepen, és az idéni intenzív munka eredményét július 23-án, tehát most csütörtökön 18 órától megnyíló kiállításon fogják bemutatni a Házazső Múzeum Kossuth Lajos utca 42 szám alatti képtárában. A július 13-a és 23-a között zajló 15. Pulzus művésztelepen résztvevő művészek a város és a térség kulturális közegére reflektálva hoztak létre új műveket, amelyek a múzeum kortárs gyűjteményét gazdagítják majd, és idén a következő alkotók vettek részt és a Pulzuson is állítanak ki a képtárban. Balog Csaba festőművész, ő Budapestről érkezett, Balog Erzsébet szintén festőművész, ő is budapesti. De van intermédia művész Kispál Attila személyében Sepsiszentgyörgyről. Ahogy látom, többen vannak Sepsiszentgyörgyről, van grafikus művész Csíkszeredából, Siklódi Fruzsina, valamint festőművész Sólyom Zsuzsa személyében, szintén Csíkból, de van udvarhelyi fotóművész is, Tóth Hunor, és nézem még, kik vannak, Sepsiszentgyörgyről vizuális antropológus, rendező, operatőr Vörös Balázs. A megnyitó zenei aláfestését majd Fazakas Barna válogatása fogja színesíteni, úgyhogy mindenkit nagy szeretettel várnak a 15. Pulzus kiállítás megnyitójára most csütörtökön. Ezt a kiállítást egyébként szeptember 29-ig tekinthetitek meg a Kossuth Lajos utcai képtárban. És természetesen várnak a múzeumban is a nyári szabadságolások alatt. Hívjátok barátaitokat, szomszédaitokat és vendégeiteket, hogyha külföldről érkeznek, hogy a Házazső Múzeumban lévő kiállításokat megtekintsétek.

szenzációkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

Agnes Vanilla felvétel 1999-ből, örök nyár, hát bárcsak örök nyár lehetne, hiszen már július 21-e van, és azon gondolkodunk, hogy hamarosan eltelt a nyár második hónapja, és csak egy marad belőle, de azt is még nagyon is ki kell használni, hogyha az utakon vagytok, akkor vigyázzatok, óvatosan közlekedjetek. Ma is baleset nehezítette a közlekedést, például Sepsiszentgyörgy kiáratánál ugyanis közúti baleset történt, Kökös felől, a helyszínre rendőrök, tűzoltók és mentők is kivonultak a déli órákban. A felvételek alapján 3 személygépkocsi érintett a balesetben, és arra az időszakra le is volt zárva az útszakasz. Ha bármilyen közlekedési infóval tudtok segíteni, akkor jelezzetek a 0757-5751-71-es számon, vagy a Star Rádió Facebook oldalán privátban is írhattok. Egyébként meg olvasom is, hogy súlyos baleset történt Hármasfalu és Erdőszentgyörgy között is. Egy ember a roncsba szorult és sajnos elhunyt. Hát nagyon vigyázzatok magatokra, rengetegen szabadságolnak, rengetegen közlekednek. A Maros megyei katasztrófa védelem tájékoztatása szerint a helyszínre a szovátai tűzoltók vonultak ki a műszaki mentésre alkalmas járművel, és a mentésben a Maros megyei mentőszolgálat 2 egysége is részt vett. Az első információk szerint a balesetben 3 személy sérült meg, közülük pedig egy a roncsba szorult. Kiszabadításán a mentőegységek dolgoztak. Ez a 13-mal jelzésű országúton volt, a forgalmat ott teljes egészében lezárták a mentés és a helyszínelés idejére. Mindhármukat a Marosvásárhelyi Sürgősségi Klinikára szállították további szakorvosi ellátásra, úgyhogy vannak hírek, itt folyamatosan olvasok a rossz hírekről, például most a Marosban is találtak egy férfit, akit tegnap estétől kerestek, viszont egy feltételezhetően vízbe fulladt szeméről van szó, és megtalálták Maros Ludas térségében. Ami pedig még nagyon rossz hír, és szintén a Marosban történt, úgyhogy nem tudom, mi van most a Maros folyóval, helikopterrel is keresnek 2 Marosba esett gyermeket, egyelőre még nincsenek meg a gyerkőcök, nagyszabású mentő akció indult el ma Maros csapon, ahol a feltételezések szerint 2 kiskorúról van szó, akik a Maros folyóba estek, hogy mi lesz velük, vagy mit történt, ezt még egyelőre nem lehet tudni, semmilyen friss információval nem tudnak szolgálni a hírportálok egyelőre, úgyhogy katasztrófából van bőven, tragédiából is, és annyi a dolgunk nekünk, hogy vigyázzunk magunkra így a nyár alatt, úgy az utakon, mint a vizeken egyaránt.

0: like music.
1: Sztárreklám.
2: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
3: Gyakori vizeletfertőzés. Az Uraktív Forte hatékony, optimális kombinációjával hozzájárul a gyulladás csökkentéséhez és elősegíti a baktériumok kiküszöbölését. Ez egy étrendkiegészítő. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
4: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk. Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ide.

0: Star Rádió legnagyobb slágerek változatosan, hát ebben az órában elég sok rossz hírt olvastam a hírportálokon, ugye vízbefulladás, közúti baleset, és hogyha még nem lenne ez elég mára július 21-ére, akkor még kutyaharapás is történt Csíkszeredában. Épp olvasom, hogy emiatt kellett ellátni egy 26 éves csíkszeredai férfit. Hát ez nem ma történt, hanem tegnap. Egy veszélyes kutyának minősített ebb támadt rá, és a Hargita megyei rendőr főkapitányság tájékoztatása szerint az eset tegnap 18 óra körül történt a Tudor Vladimirescu utcában. A rendőrséget a 112-es segélyhívón értesítették. Egy 26 éves férfi sétált, gyalogolt, és a járdán tartózkodott, amikor egy a veszélyes kutyák kategóriájába tartozó állat állítólag kiszaladt egy ingatlan udvaráról, és sérüléseket okozott neki. Hát a sérülthöz nyilván egyből mentőegység is érkezett, amely elsősegélyben részesítette, majd a csíkszeredai megyei sürgősségi kórházba szállította, és a sajtóosztály elmondta, hogy a kutya harapás miatt el is látták a férfit. A jobb karján volt a kutya által okozott harapott seb, ezt sebész szakorvos ellátta, ezt követően a pácienst a fertőző betegségek osztályára utalták be, veszettség elleni megelőző kezelés és antibiotikumos kezelés céljából. Hát szegény 26 éves pasas. Az ügyben a rendőrök a csíkszeredai ügyészség irányításával még folytatják a vizsgálatot, és büntető eljárás is indul a kutyatámadás megelőzésére vonatkozó intézkedések elmulasztása miatt. És felteszik a kérdést, hogy hivatalosan veszélyes kutyafajtáról van szó? Erről hozok még néhány részletet a következő órában. Addig is itt vannak a legnagyobb slágerek változatosan. 16 órakor érkeznek a hírek Katona Zolitól, én pedig hozom a 4-es Street felvételét. 2023-ból érkezik a Fordulj még, őket pedig élőben hallhatjátok Tusnádfürdőn, Tusványoson, péntek este 10 órától.
1: À quand remonte la dernière fois où nous avons été si heureux? Nous avons laissé derrière nous ce qui est le plus important. Nous voilà en pleine danse, toi et moi.

0: Dróncsapás okozott tüzet egy hajón. Aszfaltút készült Alsóboldogfalva és Szent Erzsébet között. Zajlik a Tour de France. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Orosz dróncsapás okozhatta egy cseppfolyósított földgáz szállító hajó robbanását a román tengerpart közelében. A libériai zászló alatt közlekedő Gas Lisbon hajón a robbanás ma éjjel Szulinától mintegy 20 tengeri mérföldre Románia felségvizein kívül történt. Nikos Ordán állam főközlése szerint a támadásban 3 tengerész megsérült, őket a teljes legénységgel együtt a román tengeri embermentő ügynökség egységei kimentették. A helyszínre vontatóhajót is küldtek, hogy megakadályozza a sérült hajó elsodródását és biztosítsa a hajózás biztonságát. Az egész gazdaságra kihat az Országos Kataszteri Hivatal informatikai rendszereit megbénító kibertámadás. Egy héttel az incidens után továbbra sem érhetők el a telekkönyvi kivonatok és a telekkönyvezési szolgáltatások, amelyek nélkül nem zárhatók le az ingatlan adásvételek. Az ingatlanpiaci szakértők szerint a fennakadás nem csak a szerződéskötéseket, hanem az engedélyezési eljárásokat és a teljes tranzakciós láncot is késlelteti. Arra figyelmeztetnek, hogy ha a leállás 2 hétnél tovább tart, a vevők bizalma is megrendülhet, ami az egész ingatlanpiacra és a gazdaságra is kedvezőtlen hatással lehet. Elkészült az aszfaltút Alsóboldogfalva és Székely-Szent Erzsébet között, amelyet az Angél-Szálinyi Országos Program támogatásával, Hargita megye tanácsa hozzájárulásával és az önkormányzat saját forrásaiból építettek meg. A beruházásra a község 2022-ben 3,8 millió lejes támogatást nyert, a kivitelezés pedig 2024 őszén kezdődött. Az út ugyan 2025 végére elkészült, átadását azonban késleltette, hogy az állami finanszírozás nem érkezett meg időben, ezért a kivitelezőt sem tudták kifizetni. Az eredetileg tervezett önrész a váratlan terepmunkák miatt növekedett, a többletköltségekhez pedig Hargita megye tanácsa 2 alkalommal is támogatást nyújtott. Változott az FK Csíkszereda és a Sepsió SK hétvégi bajnoki mérkőzéseinek időpontja. Mindkét székelyföldi labdarúgó csapat első hazai mérkőzését játssza a hétvégén az idei bajnokságban. A csíkiak az FCSB-t, a sepsiszentgyörgyiek a kolozsvári út fogadják, a vasárnapi találkozók 1 órával korábban kezdődnek. Aznap a sepsiszentgyörgyiek 17:30-tól játszanak a kolozsvári úval, a csíkiak pedig 20:30-től fogadják az FCSB-t. Zajlik a Tour de France 16. szakasza ma délután. A résztvevők az Evian-le-Bains és Thonon-le-Bains közötti 26 kilométeres egyéni időfutamot teljesítik ma délután. Holnap pedig a 17. Chambéry és Voiron közötti 174 kilométeres szakaszt teszik meg a versenyzők. Összetettben a szlovén Tadej Pogačar van az élen, a dán Jonas Vingegaard vasárnapi esése után néhány órával kiderült, hogy jobb kulcsontja eltört. Ráadásul műtéti beavatkozásra is szükség van a törés súlyossága miatt, így a versenyző nem vesz részt a további küzdelmekben. Napsütéses időjárás lesz térségünkben ma délután is, a meteorológusok szerint záporok ma nem várhatók, a szélmozgás viszont erősödhet. A legmagasabb hőmérsékleti értékek ma délután 26 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDE Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcs nálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbe. Új

0: like music.
1: Sztár reklám. A Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben találsz hazai új fehér burgonyát kilónként 1 lej 79 baniért, és őszi barackot kilónként 5 lej 99 baniért. Lidl, 15 éve igazán megéri.
2: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tetű. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintej és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
3: Nem, akció!
4: Ha bútor, akkor rózsaszín.
5: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
6: Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés sem megfáradt.
7: Hú, a vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
6: Ne aggódj, a Hamm itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
7: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a Hammon, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
6: Légy te is hős, regisztrálj most a Hammon, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. Hamm, kattanj rá a kajára!
8: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Kendisen felvétele szólt már 16 éves dal egyébként, de 50 Centet még soha nem fogjuk megunni, úgy gondolom. Aztán délután utolsó perceiben vagyunk, 16 óra 18 perckor hozom a folytatást azzal a témával kapcsolatban, hogy tegnap egy kutya harapott meg egy fiatalt Csíkszeredában, és feltették a nagy kérdést, hogy hivatalosan veszélyes kutyafajtáról van-e szó. Hát igen, habár a rendőrség nem tért ki rá, de a hírportál több forrásból is úgy értesült, hogy egy kanekorzó okozta a sérüléseket Csíkban, és Romániában a kanekorzó a hatályos jogszabályok szerint hivatalosan is veszélyes kutyának számít. Így hát a veszélyes és agresszív kutyák tartását szabályozó 2002-ből származó 55-ös sürgősségi kormányrendelet a fajtát és annak keverékeit a második kategóriába sorolja, emiatt a romániai tulajdonosoknak szigorú törvényi kötelezettségeknek kell eleget tenniük, közterületen a kanekorzó számára tehát kötelező a szájkosár viselése, és kizárólag pórázon vezethető, ez nem történt meg nyilván, hiszen kiszabadult egy udvarról, a kutyát közterületen csak is olyan személy sétáltathatja, aki már betöltötte a 18. életévét, a ház vagy a lakás bejáratánál jól látható helyen ki kell helyezni egy veszélyes kutya feliratú figyelmeztető táblát. Vizsgálatot indított a rendőrség ez ügyben, és a rendőrök a csíkszeredai ügyészség irányításával fogják folytatni a vizsgálatot. Ha bármilyen friss infók lesz erről, akkor valószínű, hogy elmondjuk itt a Sztár Rádióban is, aki pedig Székelyudvarhelyen tartózkodik, és egy kanekorzó kutyát lát, hát inkább óvakodjon tőle, és szóljon a 112-es segélyhívószámon vagy a helyi rendőrségnek, mert bizony-bizony veszélyes kutyafajtának számít. Kylie Minogue felvétele viszont nem okoz veszélyt senkinek, 1989-es dallal lehet nosztalgiázni.

Nórhus zenekar felvétele Kézdivásárhelyről. A Nórhus zenekar, akik fellépnek most már egyre több fesztiválon, egyre több városnapon és egyre több rendezvényen is. Hát voltak itt a srácok a stúdióban, és elhozták volt akkor is a dalukat. Azóta már több daluk megjelent, hamarosan pedig a következő napokban ezeket is be fogjuk játszani nektek. Jay Martin felvétele, és érkezik majd Lady Gaga, Bruno Mars is ebben az órában. Hamarosan pedig a reklámok, 17 órás hírek. Ez most már a Sztár délután utolsó percei. Hazafele jó utat kívánunk mindenkinek, és balesetmentes közlekedés.

Lady Gaga és a beígért Bruno Mars felvétel 2024-ből. Újdonságot hozok, és azzal fogok elköszönni, mégpedig Bye Alexi és a Slap, valamint Nagy Bogi felvétele Nem hiszek én már a szerelemben. Vannak így egy jó páran, ezt a dalt nagyon sokan megszerették nyárára a fesztiválokra, és hát akkor ezzel köszönök is el. Holnap találkozunk ismét a mikrofonnál. Bedő Erikát hallottátok. Sziasztok!

0: like music.
1: Sztár reklám. Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Július 1-től Székelyudvarhelyről Budapestre 20 órakor indulnak járataink, kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap. Visszaindulás Budapestről 18 órakor hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. 17 órától Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
2: Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székelyszent Királyon a 6-os szám alatt vagy a lambéria.ro oldalon.
3: Itt az idő a változásra, a Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők, minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland, mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
1: Reklámot hallottak.
4: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

0: Dróncsapás okozott tüzet egy hajón. Aszfaltút készült Alsóboldogfalva és Szent Erzsébet között. Zajlik a Tour de France. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Orosz dróncsapás okozhatta egy cseppfolyósított földgáz szállító hajó robbanását a román tengerpart közelében. A libériai zászló alatt közlekedő Gas Lisbon hajón a robbanás ma éjjel Szulinától mintegy 20 tengeri mérföldre Románia felségvizein kívül történt. Nikos Ordán államfő közlése szerint a támadásban 3 tengerész megsérült, őket a teljes legénységgel együtt a román tengeri embermentő ügynökség egységei kimentették. A helyszínre vontatóhajót is küldtek, hogy megakadályozza a sérült hajó elsodródását és biztosítsa a hajózás biztonságát. Az egész gazdaságra kihat az Országos Kataszteri Hivatal informatikai rendszereit megbénító kibertámadás. Egy héttel az incidens után továbbra sem érhetők el a telekkönyvi kivonatok és a telekkönyvezési szolgáltatások, amelyek nélkül nem zárhatók le az ingatlan adásvételek. Az ingatlanpiaci szakértők szerint a fennakadás nem csak a szerződéskötéseket, hanem az engedélyezési eljárásokat és a teljes tranzakciós láncot is késlelteti. Arra figyelmeztetnek, hogy ha a leállás 2 hétnél tovább tart, a vevők bizalma is megrendülhet, ami az egész ingatlanpiacra és a gazdaságra is kedvezőtlen hatással lehet. Elkészült az aszfaltút Alsóboldogfalva és Székely-Szent Erzsébet között, amelyet az Angél-Szálinyi Országos Program támogatásával, Hargita megye tanácsa hozzájárulásával és az önkormányzat saját forrásaiból építettek meg. A beruházásra a község 2022-ben 3,8 millió lejes támogatást nyert, a kivitelezés pedig 2024 őszén kezdődött. Az út ugyan 2025 végére elkészült, átadását azonban késleltette, hogy az állami finanszírozás nem érkezett meg időben, ezért a kivitelezőt sem tudták kifizetni. Az eredetileg tervezett önrész a váratlan terepmunkák miatt növekedett, a többletköltségekhez pedig Hargita megye tanácsa 2 alkalommal is támogatást nyújtott. Változott az FK Csíkszereda és a Sepsió SK hétvégi bajnoki mérkőzéseinek időpontja. Mindkét székelyföldi labdarúgó csapat első hazai mérkőzését játssza a hétvégén az idei bajnokságban. A csíkiak az FCSB-t, a sepsiszentgyörgyiek a kolozsvári út fogadják, a vasárnapi találkozók 1 órával korábban kezdődnek. Aznap a sepsiszentgyörgyiek 17:30-tól játszanak a kolozsvári úval, a csíkiak pedig 20:30-től fogadják az FCSB-t. Zajlik a Tour de France 16. szakasza ma délután. A résztvevők az Evian-le-Bains és Thonon-le-Bains közötti 26 kilométeres egyéni időfutamot teljesítik ma délután. Holnap pedig a 17. Chambéry és Voiron közötti 174 kilométeres szakasz teszik meg a versenyzők. Összetettben a szlovén Tadej Pogacar van az élen, a dán Jonas Vingegaard vasárnapi esése után néhány órával kiderült, hogy jobb kulcsontja eltört. Ráadásul műtéti beavatkozásra is szükség van a törés súlyossága miatt, így a versenyző nem vesz részt a további küzdelmekben. Napsütéses időjárás lesz térségünkben ma délután is, a meteorológusok szerint záporok ma nem várhatók, a szélmozgás viszont erősödhet. A legmagasabb hőmérsékleti értékek ma délután 26 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: hegesztés, lemezhajdítás, lemezleszadás, Delkomet Kft.
1: Ha finnel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a Székely udvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székely udvarhelyen, a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: Lazulj! Veszünk egy kis lazurt, lekenjük, és nagyon szépen fog kinézni.
3: De melyik lazurt válasszam?
2: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazur egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazur, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz külésbeltére egyaránt ajánlott. Színusz, egy színesebb világért.
4: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
5: Lakásfelújítás előtt állsz? Most érdemes belevágni. Akciós napjainkon minden adott, hogy otthonodból álomotthont varázsolj. Most a Diégónál 15% kedvezményben részesülsz minden darab szőnyegre, függönyre, karnisra, rolóra, tapétára, padlószőnyegre, műfűre és tekercses vinilpadlóra, illetve ezek kiegészítőire. Ajánlatunk hűségkártyás vásárlás esetén érvényes július 22-e és 25-e között.
6: Részletekért látogass el a Sport utca 2 szám alatti üzletünkbe.
5: Ezek a Diégós fiúk már megint kitaláltak valamit.
4: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
7: Közérdekű hirdetés következik.
8: A drogok és szerencsejátékok függőséget okoznak. Válaszd a biztonságot, kérj segítséget.
7: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: vagyok veled.
1: I like music.
2: Sztár reklám.
3: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
4: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsrakész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
5: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből.
6: Hívd minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat.
5: Hadd nagy via color. Minőség, megbízhatóság, stílus.
2: Reklámot hallottak.
7: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

azt a zenét játszunk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Elindult a 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál. Most itt a tökéletes alkalom, hogy új Dacia vagy Renault volánja mögé ülj. A Renault Clio már 14.300 eurótól, a Dacia Logan 11.990 eurótól, a Dacia Duster pedig 15.900 eurótól a tiéd lehet a roncsautó program keretében. Ne halogasd a döntést, hiszen a helyek száma korlátozott. Ráadásul nálunk régi autódat új és használt autó vásárlásakor is beszámítjuk. Ha kiváló árérték arányú autót keresel, a Dacia továbbra is a legjobb választás. 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál.
3: Iker Autómosó és Autókozmetika. Teljes körű autókozmetikázás, általános külső és belső takarítás, kárpit tisztítás, autópolírozás. Minden munkálatot elvégzünk, ami autódat ápolja és védi, csúcsminőségű szerekkel és kedvező áron. Iker Autómosó és Autókozmetika. Második Rákóczi Ferenc 177, a Lengyelfehér nemű gyár mellett. Előjegyzésért hívhatsz a 0742 161 934-en, vagy a 0742 863 365-ön. Iker Autómosó és Autókozmetika. Autód megköszöni a törődést.
4: Lazúj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
5: De melyik lazúrt válasszam?
4: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Piktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színesebb világért.
6: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
7: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
8: Közérdekű hirdetés következik.
9: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas.
8: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
3: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Töltse el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek. Csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
4: A jó sofőr nem így hallatszik. A jó sofőrnek nincs hangja, de megérdemli az elismerést. Az Omnia Sig Ecopilot alkalmazásával minden kaszkó biztosítással rendelkező magánszemély bizonyíthatja, hogy a biztonságos vezetés érték. A körültekintő felelősségteljes sofőröket pedig jutalmazzuk és példaként állítjuk mások elé. Töltsd le az Ecopilot alkalmazást az App Store-ból vagy a Google Play áruházból, és tudj meg többet az omniasig.ro honlapon.
3: Kikapcsolódnál egy jó hangulatú edzésen, vagy tennél az egészségedért, esetleg azon dolgoznál, hogy visszanyerd azt, mert gondjaid vannak a hátaddal, ízületi fájdalmakat érzel, vagy küzdesz a túlsúllyal, ne hagyd, hogy ezek az akadályok megállítsanak. Gyere a FitFeel edzőterembe és fedezd fel 9 különböző csoportos edzésünket, amelyek között mindenki megtalálhatja a számára ideális mozgásformát. Kardio edzéseink vagy rehabilitációs és súlyzós óráink segíteni fognak neked. Egy támogató közösség vár rá, hogy együtt érjünk el nagyobb sikereket. FitFeel, ahol az egészség a legnagyobb motiváció. Keresd minket, és tudd meg, hogyan csatlakozhatsz.

0: lemezszerkesztés, lemezhajdítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha filmmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a Székely udvarhelyi Delkomet Kft-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székely udvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: Iker Autómosó és Autókozmetika. Teljes körű autókozmetikázás, általános külső és belső takarítás, kárpittisztítás, autópolírozás. Minden munkálatot elvégzünk, ami autódat ápolja és védi. Csúcsminőségű szerekkel és kedvező áron. Iker Autómosó és Autókozmetika. Második Rákóczi Ferenc 177 a Lengyelfehérnemű gyár mellett. Előjegyzésért hívhatsz a 0742 161 934-en, vagy a 0742 863 365-ön. Iker Autómosó és Autókozmetika. Autód megköszöni a törődést. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete. A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Betlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek, többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
3: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Július 1-től Székelyudarhelyről Budapestre 20 órakor indulnak járataink, kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap. Visszaindulás Budapestről 18 órakor, hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. 17 órától Székelyudarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
4: Azt tudti, ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amilyet csak akarsz is. Nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
5: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leánybúcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a második Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt, a Sztár Rádió mellett. Minimozi terem, csocsó, táncparkett, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
6: A bérléséről érdeklődj a 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalán. Na, vedd el a telefonot, és írjad! 0731 218 460.

Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni.

0: like music.
1: Sztárreklám. Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Töltse el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak, vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
2: A jó sofőr nem így hallatszik. A jó sofőrnek nincs hangja, de megérdemli az elismerést. Az OmniaSig EcoPilot alkalmazásával minden kaszkóbiztosítással rendelkező magánszemély bizonyíthatja, hogy a biztonságos vezetés érték. A körültekintő felelősségteljes sofőröket pedig jutalmazzuk és példaként állítjuk mások elé. Töltsd le az EcoPilot alkalmazást az App Store-ból vagy a Google Play áruházból, és tudj meg többet az OmniaSig.ro honlapon.
3: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól? Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben? Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
4: Kedves kismamák, szeretnétek felkészülni a szülésre testben és lélekben? A Fitfil edzőteremben speciális kismamatornákra várunk. Szakképzett kismamatorna oktatónk vezetésével olyan gyakorlatokkal készülünk, amelyek nem csak segítenek a mozgásban, de támogatják a baba és a mama jólétét is. Gyertek el keddenként 17 óra 30 perctől hozzánk, és találjatok harmóniát a várandóság hónapjaiban velünk. Fitfil, ahol a mozgás életet ad. Részletekért látogassatok el Facebook oldalunkra, vagy hívjatok minket a 0732 163 130-as telefonszámon.
5: Közérdekű hirdetés következik.
6: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
5: Közérdekű hirdetést hallottak.
1: Reklámot hallottak.
7: Sztárrádió. Sztárrádió. Sztárrádió. Sztárrádió.

0: like music.
1: Sztár reklám. Lazulj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
2: De melyik lazúrt válasszam?
1: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színesebb világért.
3: Lakásfelújítás előtt állsz? Most érdemes belevágni. Akciós napjainkon minden adott, hogy otthonodból álomotthont varázsolj. Most a Diégónál 15% kedvezményben részesülsz minden darab szőnyegre, függönyre, karnisra, rolóra, tapétára, padlószőnyegre, műfűre és tekercses vinilpadlóra, illetve ezek kiegészítőire. Ajánlatunk hűségkártyás vásárlás esetén érvényes július 22-e és 25-e között.
4: Részletekért látogass el a Sportutca 2 szám alatti üzletünkbe.
3: Ezek a Diégós fiúk már megint kitaláltak valamit.
5: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
6: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
7: Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés őse megfáradt.
8: Hú, a vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
7: Ne aggódj, a HAM itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
8: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a HAM-on, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
7: Légy te is ős, regisztrálj most a HAM-on, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. HAM. Kattanj rá a kajára.
9: Azt tudti, ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amilyet csak akarsz is. Nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
10: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leánybúcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a második Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt a Sztár Rádió mellett. Minimozi terem, csocsó, táncparkett, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
11: A bérléséről érdeklődj a 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalán. Na, vedd el a telefonot, és írjad! 0731 218 460.
12: Reklámot hallottak!

0: I like music.
1: Sztárreklám.
2: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
3: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
4: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
5: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
6: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold.
7: Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk.
6: Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe.
7: Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor.
6: Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
5: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
8: Hallottátok, a Hadnagy Viakolor műfüvet.
9: Közérdekű hirdetés következik.
10: Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedhetetlen a gyermeked egészségéhez.
9: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Azt tudti, ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amilyet csak akarsz, és nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat, és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
3: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leánybúcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a II. Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt a Sztár Rádió mellett. Minimozi terem, csocsó, táncparkett, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
4: A bérléséről érdeklődj a 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalán. Na, vedd el a telefonot, és írjad! 0731 218 460.
1: Reklámot hallottak!

Mi azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Érted?

azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

játszunk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

nagyon sem lazítunk. Hangulati stílus. Stílus. A Star Rádióban. Want it? Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk. Wait. Miénk a nyár. Star Rádió.